statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: ezer démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, össze csúszott kék szempár, lassan akad a szádból szivárgó szó, de maradj.

0: este csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Tök jó, hogy most már így ennyi eső lejön, és azt nézem, hogy a héten még egy-két napra mondanak valamennyit. Azt néztem, hogy a föld még mindig így taszítja magától, tehát hogy annyira száraz minden, hogy így elfolyik, vagy ahol a jobb a helyzet, ott így beszívja, beszippantja, de nagyon kell. Pont most nézegettem, mert baromira érdekelt, ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz ilyen 30 centiméternyi esőnek kéne leesnie.
2: Igen, az kemény. Igen, nagyjából egy két hétig eshetne folyamatosan.
1: Ez mennyi? Ez olyan, mint egy macska, olyan magas, nem? 30 centi egy macska?
2: Mondjuk úgy.
1: Nagyobb egy kis macska.
2: Nem nagyon méregettem még colstokkal a macskákat.
1: Ha valaki... csak próbálom szemléletesíteni. Mi 30 centi, Roland? Na mi?
2: Fogalmam nincs. Sajnos fogalmam sincs.
1: Sajnos.
2: Hát figyelj, egy újszülött csecsemő fenénél picit több.
1: Szerintem most közel értünk.
2: De egy. Na,
1: szóval felezzük el. Jó, értem.
2: Aki látott már újszülött csecsemőt, az ugye a válla alatt egy picivelig.
1: Te bárminek el tudod képzelni a felét, amit láttál már?
2: Egyébként igen.
1: Jó, helyes. De az mindig gondolkodtató, hogy minek meg hogyan. Most például, hogy egy elefántot el kell felezni, akkor hol felezed el, vagy hogy adod rá a gatyát? A négy lábán megy föl, vagy csak a hátsó kettőn?
2: Tényleg, hogy fel, hogy hosszába felezed, vagy magasságba?
1: Nagyon nem mindegy. De Salud, te jól, Kitty?
3: Nem.
1: Nem? Akkor most feldobom a napodat, figyelj. Van robotporszívód?
3: Nincs.
1: Akkor hallgass meg ezt a történetet, és akkor...
2: És nem is lesz.
1: Nem is lesz.
3: Ja,
1: szerintem ez a világtörténelem legkuszaványosabb, gyönyörű története egy tájvani férfival történt, ő gyanakodott arra, hogy a felesége megcsalja. Azért kezdett el gyanakodni, mert van nekik egy nyaralójuk kicsit messze a házuktól, a lakásuktól, és ott egy fogkefét talált, aminek nem volt ismert a gazdája. Meg is gyanúsította a feleségét, hogy igazából itt valami van, meg a parkolókamerán is láthatott egy autót, de a feleség ezt még ki tudta magyarázni, mi a helyzet. Aztán egyszer csak a csávó úgy döntött, amikor a feleség ott ebben a nyaralóházban volt, hogy van nekik egy tök menő robotporszívójuk, és azon keresztül tud vele beszélgetni. És hogy milyen vicces lesz, hogy a kedves feleséget meglepi azzal, hogy úgy oda megy a kis rumbával, vagy nem tudom mivel, és az majd megszólal, és a feleségéhez szól. Hát és egy kamera is volt rajta, a mobiltelefonján látta, hogy mi a helyzet. És besasszézott a szobába, gondolta meglepi a feleséget, és hát a feleség lette meg őt. Mert egy légy otthon kapta egy idegen férfival.
3: Ojjaj.
1: Na mit szólsz, kis porszívó bejön, és hát ő látja a jelenetet, majd utána még kamerázza a továbbiakban, hogy a feleség mesztelenül mászkál, és a csávó pedig a kanapén mesztelenül ül az ő kanapéján. Ezzel ő bíróságra ment, mert hát ugye házasság megtörve, akkor azért neki pénz jár, és ki is perelt magának 5,4 millió forintnyi pénzt. Ám ezzel nincsen vége a történetnek, mert itt jön a csavar. A nő visszaperelte, hogy olyan felvétel készült róla, amit ő nem engedélyezett.
3: Isten.
1: Így tehát a kisbarátunk 5 hónap börtönre ítéltetett.
3: Úristen.
1: Becsukták a csávot, és vissza kellett adnia körülbelül 1,5 millió forintnyi pénzt ebből a pénzösszegből, mert hogy pénzbírságot is kapott.
2: És innentől kezdve az egész világ tudja, hogy kamerás robot porszívó előtt nem szexelünk, mert az veszélyes.
1: Ha ott éppen csinálsz valamit, ami tilos, és elkezd berzenkedni, vagy ott zörög körülötted a robot porszívó.
2: Nem tűnik fel?
1: Vagy nem rugod odébb? Vagy nem gyanús az, hogy mondjuk a férjed hangján megszólal valaki az ágy alól, hogy hello, drágám!
3: Hát most ne részletezzünk, de ha ők nem éppen halkak voltak, akkor valószínűleg nem hallották.
2: Hát figyelj, azért egy robot porszívó, hát én nem tudom, de értem.
3: Hát mondjuk azt, hogy... a szól közben mondjuk a tévé, vagy zene szól, ki tudja.
2: Ja, és akkor nagyon halkan, és surranó üzemmódba indult be a robot porszívó.
1: És akkor leállsz?
2: Mármint, hogy a robot porszívóval, vagy pedig úgy az actionben.
1: Melyik oldal mit csinál egy ilyen helyzetben?
2: Hát nyilván, ha őket vitte a szerelem heve.
1: Hát akkor ott nem.
2: Akkor ők nem biztos, hogy nem figyeltek igen a robot porszívóra.
1: De most képzeld magad a másik helyzetben, hogy otthon ülsz a kis joystickoddal.
2: Egyedül a saját kis joystickoddal.
1: És meglátod a nejedet ilyen helyzetben. És mondjuk nem akarja abba adni, akkor hogy neki mész párszor a porszívóval?
3: Mit csinálsz?
1: Ráüríted a porzsákot? Vagy valami van?
2: Nem, hát nyilván ott ugye, nyilván a csávó arra törekedett, hogy akkor legyen bizonyíték. Tehát látta, hogy mi a szitu, ő már eleve gyanakodott, tehát gondolom, hogy ott azért már érzelmileg meg se volt minden rendben, és akkor úgy volt vele, hogy jó, akkor ez jó lesz bizonyítéknak, aztán megyek a bíróságra. Csak nem nagyon gondolta végig, tehát hogy a GDPR mint olyan, az nem volt ott az ő fejében.
1: Ti takargattátok valaha valamelyik kamerát? Mert én soha nem voltam ilyen takargatós, tehát igazából, hogyha valaki rácsatlakozik bármilyen eszközömre, akkor látja a fejemet.
2: Nem, soha, de nem is éreztem nagyon szükségét ennek. Meg hát nem vagyok kamerákkal körülvéve, szóval, hogy...
1: Hát most... ott a telefonodon igazából nem. Valaki rámászik, bármikor láthatja a fejed.
2: Hát akinek ez boldogságotok, az az én nagy hombár fejemet látni, érted? Méretes homlokommal, hát akkor gyönyörködjön benne.
1: Laptop hát neked?
3: Nekem a laptopnál le van egyébként akarva.
1: De hogy a van ilyen frankó izé, temus izéd, amit rá tudsz húzni? Vagy
2: raktapasz!
1: Rá, vagy ráraktad ezt, igen, ezt a...
3: Fekete
1: szalag.
2: Egy egyszerű ragasztószalag.
1: És nem. Soha nem is veszed le, tehát hogy azt így elfogadtad,
3: hát
1: hogy ott
3: persze.
1: Ne kukucskáljanak. Szerinted mikor kukucskálnának? Tehát hogy tudnának olyat látni, mit tudom én, le van rakva a laptopod nyitva otthon, mert nyilván amikor gépezel, akkor semmi extra, yeah. Hogy le van rakva úgy, hogy adott esetben észrevetnének mondjuk fürdés közben a laptop kamerán keresztül?
3: Hát nem.
1: Tehát akkor nincsen ilyen helyzet,
3: nincs.
1: Sem csak biztos, ami biztos.
3: Mm-hmm. Igen.
1: De a telefonkamerád nem zavar?
3: Hát, figyelj.
2: Hát azt nem és nagyon tudod, nem?
3: Szerintem a plafont látja, hogyha rácsatlakozik, mert azt is azért szoktam arccal lefelé.
1: Akkor meg a nagy kamera, akkor sokkal jobb a felbontás.
2: Igen, az a hátsó kamera az még jobb képet ad, tudod. Tehát, hogy igen, ez, tehát, a telefonnál mit csinálsz? Hát ez milyen hülyén veszi már ki magát, hogy elkezded leragazgatni a kamerákat, az tök életszerűtlen.
3: Jó, meg akkor minden reggel tudod, leszeded róla. Maximum annyit lehet még, hogy kiteszed a konyhába, aztán készes, akkor nézzék a...
2: Beteszed egy fiókba, érted? Akkor nem hallod meg, hogy hívnak.
1: Hogyha van egy szuper porszívó, ilyen okos porszívó, amin van kamera, és ugyanannyiba kerül, mint egy olyan, amin nincs. Melyiket választjátok? Én biztos, hogy a kamerásat. Nem tudom, mi érdekel.
2: Nem, nekem engem, nem? Engem biztos, teljesen nem. Idegen, hogy amelyiknek jobb a szívó ereje, meg a teljesítménye, azt.
1: Mm-hmm. Tehát a hagyományos
2: mondom,
1: szempontokat...
2: Porszívóról beszélünk, jó?
1: Hagyományos
2: ha valaki most kapcsolódik
1: szemem.
2: Be, hogy akkor mit választasz, amelyiknek jobb a szívó ereje? Robot porszívóról beszélünk. Egyébként náluk aktuális is, hogy kéne új robot porszívót venni. De jó. Innentől akkor szigorúan csak olyat, ami nincs kamera.
1: Bocsánat, itt van a vonalban, Andi hozzá akar szólni.
4: Be tudjuk kapni.
2: Most nem hallottam, várjál, akarod?
4: Be tudjuk kapni.
2: Néztem.
1: Ő sem maradjon békében ezen
3: a héten. De van a popi fűtés?
1: Az is van, ez egy másik témára van tartogatva. Jó reggelt mindenkinek, teraszon ülős. Ilyen
2: teraszon ülős, megfagyós, szarrázó,
1: erdőbámolós idő van. Nem, ez nem rossz. Ez olyan, amikor a telken, még régen, amíg volt telek, kiültünk a teraszra reggel, mondjuk egy forró kakaóval, és a teraszról ilyen régi susogós melegítőben néztük azt, ahogyan az esőcsepek hullanak le a szivarfa leveléről. Ilyen idő van ma.
2: Igen, poklózva, takarva.
1: De
2: és
1: jó.
2: És ha valaki ezt csinálja 8 óra után, akkor sanszos a munkanélküli.
1: Igen, de azért kakaóra még csak fussa. 16 fok van egyébként. De lehetne egy ilyen kormányrendelet, hogy a munkanélküliek kapjanak kakaót. Legalább, ha már van időd, legalább töltsd el jól. Egy vízét, egy hintaszéket, egy kakaót, meg legyenek ilyen közteraszok, ahova ki lehet ülni, ha nincs saját teraszod. 21 fok lesz.
2: Azért nagyon örülünk, hogy nem ülsz olyan helyen, ahol te vagyunk a törvénykezésbe így bele tudnál szólni.
1: De most mondd, nem lenne jó? De munkanélküli vagy, nincs semmi, de legalább időd van.
2: Persze, nyilván kakaóra meg közteraszra vágynék, tehát semmi más vágyaim nem lenne, tényleg, te abszolút, jó érzed.
1: Jó, akkor legyen tea is.
2: Ja, az úgy már egészen más, igen. Hát azért, aki hallgatja a műsort, az tudja, hogy Ádi agya mondjuk úgy, hogy nem szokványosan működik, ez a dilemmák során is rendben megmutatkozik.
1: Igen, vacakol a messzecske az agyacskámban, és hát így próbálok dolgokat átgondolni.
2: De... Ahogy ott az agysejtek így fakockáznak.
1: Bízom benne, hogy Rolandnak van tapasztalata.
3: Na.
1: Ha egy barátod párja megcsalja őt, és te tudod, elmondod neki, vagy nem szólsz bele?
2: Voltam ilyen szituban,
1: na,
2: igen.
1: Erre kíváncsi vagyok, mert én nem voltam ilyen szituban, de mindig is érdekelt, hogy mit csinálnék. A fejemben az van, és lehet, hogy ezt csinálnám, hogy én magával a megcsalóval beszélnék először, hogy ő lépjen valamit.
2: Na várjál, ráadásul nekem olyan cifra helyzet volt, képzeljétek el sok-sok
1: hogy ez a barátod
2: ezzel.
1: Te vagy.
3: Ja, igen.
2: Nagyon furmányos helyzet. Hoppácska.
1: Na hát.
2: Tehát, hogy én már ilyen szituban is voltam, amikor nem, hogy az egyik felet ismertem, hanem mind a két felet ismertem.
1: És mit csináltál?
2: Hát, figyelj, én azt gondolom, hogy ott... Hát jeleztem, hogy ott azért valami nem stimmel, de próbáltam ilyen diplomatikus irányt venni.
3: Ja, ilyen kicsit...
2: Igen, tehát hogy azért úgy finoman.
1: Mm-hmm. Kéti, neked van sztorid?
3: Nincs.
1: De beavatkoznál? Most mit tudom én, itt az Andi, van valaki el, de megtudod, hogy ez a valaki csalfa. Mit csinálnál?
3: Hát szerintem szólnék.
1: Andinak? Vagy a csávóval próbálnád megbeszélni?
3: Hát figyelj, most ha olyan egyértelmű jele lenne, vagy valahol velük összefutnék, mert tehát ez biztos, hogy nem kezdenék el beszélgetni a csávóval.
2: És mi van akkor, hogyha Andi lépne félre? A csávónak szólnál?
3: Hogy... Miért szólnék? Hát a barátnőmet miért
2: bújtanak? Na, ugye innentől kezdve
1: meg amúgy is. Jelen esetben is biztosak lehetünk benne, hogy a csávó a hülye.
3: Azt hát.
2: Ja, hát mindig.
1: Valahogy ez jön neki szumbaként.
2: Igazából ő megérdemelte, kiérdemelte.
1: De miért csalják? Én amúgy
3: nem, elvárnám. Amúgy meg jó lenne nyilván hagyni, tehát hogy az lenne az igazi, hogy más életében úgymond ne avatkozzunk bele, de most ha ilyenről meg tudsz, akkor na.
1: Én amúgy elvárnám, hogy nekem szóljanak.
3: Aha. Hát...
1: Te akarnád tudni, nem? Vagy nem?
2: Aha, szerintem igen. Én azt gondolom, hogy ahogy előbb is mondtam, hogy én a hazugságokkal is inkább lennék tisztában, tehát ez a tiszta lapokkal játszál.
3: Hát akkor még utána is dönthetsz.
1: Most, hogy ezt a 2-3 dolgot kiderítettem Rolandról, van egy történetem veled kapcsolatban. Nem biztos, hogy akartad hallani. Jó, ha egy étteremben véletlenül nem számolnak fel egy 10.000 forintos tételt.
3: Nem szólok.
1: Szólsz, vagy csendben távozol?
2: Én szólok, sőt, én mentem már vissza. Úgy, hogy néztem a blokkot, és azt láttam, mert egy gyanús volt. De már elindultunk közben kifele, és néztem így a blokk, kifizettem, néztem a blokkot, hogy valamit nem stimmel, hát ennél többet fogyasztottunk, és láttam, hogy 2 tételt elfelejtettek felütni. Én visszamentem, szóltam, és kifizettem.
1: Kici? Nem?
3: Hát...
1: Őszintén, bemondtad elsőre, vállalt
3: be. Hát igen, nem biztos, hogy szólnék. Én meg... Ha annyira nagyon sokat elütne, akkor lehet, hogy jelezném, de igazából figyeljen legközelebb jobban.
1: Hát feltételezheted azt, hogy ez neked egy kedvesség, mint ahogyan a Starbucksban szívecskét rajzolnak a pohárra, itt most ez. Én egyébként egyre inkább igazságtevő leszek. Tehát, hogy én az a típus vagyok gyárilag beállítva, mint amit te vagy, Roland, hogy visszamegyek, szólok, visszafizetem, lelkiismeret miatt, stb. De most hétvégén például igazságot tettem, és erre nagyon büszke vagyok, mert a Vidán Parkban nagyon megharagudtam arra a nénire, aki...
3: Visszatértünk ezt.
1: Mert állatkert igazából, állatkertben a körhinta, majdnem körforgalmat mondtam, egy néni beszólt a hajnalnak, aki az egészet mozgatta, és emiatt nem tudta élvezni ezt a menetet a kislányom, mert egyszerűen stresszben volt. És utána átmentünk a másik körhintához, és én meg mérgeskedtem, hogy valahogy vissza kéne szerezni ezt a pénzt, és ott egy srác volt, pont erről beszélgettünk a múltkor, egy ilyen 17 éves, 18 éves srác, és kérdeztem, lehet-e kártyával fizetni, mondta, hogy nem, csak készpénzben, kérdeztem, hogy 10.000-esből tud-e visszaadni, mondta, hogy igen, és visszaadott 10.000-et apróban. De háromszor meggondolkodtad, tehát így végig számolta, ott a szemem láttára, jó lesz. Odaadta a 10.000-et, hagytam gondolkozni, elfogadtam, visszakaptam a kört, tehát igazságot tettem.
2: Aha. Jó, hát ebben van valami. Én ilyenkor mindig azt teszem be, hogy nem akarok az illetővel kitolni, mert lehet, hogy az ő pénzéből vonják.
1: Nem, ezt is végig gondoltam, teljesen igazad van, de nem adott számlát. Szóval
2: innentől kezdve sem béna volt, hanem korrupt is.
1: Jó,
2: köszönjük még az utolsót.
1: Ez is kemény amúgy. Ha biztosan tudnád, hogy egy közeli barátod élete jobb lenne nélküled, képes lennél vele megszakítani a kapcsolatot az ő érdekében?
2: Szerintem ez fizikai képtelenség. Mindenkinek jobb az élete velem.
1: Gondoltam. Mm-hmm. Szerintem meg rohadjon meg, nem? Tehát, hogy most érted, nekem jobb. Na? Kiderülne, hogy Andi sokkal, tehát most egy varázsgömbbe belenéznél, megtudnád, hogy Andi sokkal boldogabb lenne, hogyha nem barátkozna veled.
3: Ez
2: neki nem lenne jobb, innentől kezdve meg.
1: De ugyehogy nem.
3: De ez így nem létezik.
1: Kizárt. Teljesen kizárt. Jó, van, írjátok meg ti is a véleményeteket. 0629 89 185. Van egy új felmérés, és itt a 9 tulajdonságot szedték össze, amit rengeteg nő meghatározott egy férfinál. Nézzük meg, hogy tényleg ez a legfontosabb 9, utána pedig majd kapsz tőlem férfi pontokat, és összerakhatod magadnak a férfit.
3: Olyan.
1: Végre valamire jó lenne az, ami a suliban van, tudod, ez a kis dobókocka, a kis piros pontokkal. Erre nincs itt egy sem. Most senki nem tud, mire kell. Na,
2: én egy dologtól félek, hogy arra fogok rádöbbenni a végén, hogy meglepően tökéletes vagyok.
3: Ja, hát nagyon közel vagyok hozzá.
1: Tehát a mai műsorban az már kiderült, hogy Rolandtól csak szebb a világ, és mindenkinek igen. Jobb az élete. Most megtudod azt is, hogy magadat hogy ragyogod be.
2: Tulajdonképpen igen.
1: Erről szól, ez egy ilyen én reggelente ilyen jó pszichológusként megadom neked az egotrippet, és utána a mai napot lenyomod, otthon egy kicsit meghunyászkodsz, aztán visszajössz reggel, és kapsz megint egy löketet.
2: De milyen diplomatikusan fogalmaztál a kicsittel?
3: Igen.
2: Na nézzük, jó, hogy mi az, amit egyébként a kutatók, mert egy tudományos kutatás, okay. És nem ilyen kis kegyed, nem.
1: Nem mondtam be.
2: Nem, szóval tényleg kutatók összeszedték, hogy mi az, ami elvileg a tökéletes vagy ideális pasihoz kell.
1: Igen, egyébként ez a NLC csak lefordította, tehát ez tényleg egy nemzetközi kutatás.
2: Tehát igazából ők nem kutattak, csak a Google fordítót tudták használni. Az első az intelligencia, és így nem feltétlenül lexikális tudásról van szó, mert az ugye a műveltség, hanem a gondolkodás, az értelmes beszélgetés, tehát ebben azért már egy kicsit ilyen EQ is van, ugye az értelmi és érzelmi intelligencia.
1: Na tehát Kéti, itt van neked az álompasi, hívjuk mondjuk Csabának. Csaba legyen IQ-s.
3: Legyen.
1: Tehát kell.
3: Meg EQ-s is.
1: Jó, itt második helyen van a humor. Nyilván ez fontos, meg amúgy szerintem a kettő összefügg. Tehát az igazán jó humor annak van, akinek van intelligenciája.
2: Mert ha nincs elég EQ-ja, akkor a kapcsolatot el... Na, ezt nem fogom befejezni.
1: Rontja! Jó,
3: a
1: nyilván...
3: mai örök zöldeim.
1: Humor a párválasztásnál fontos, igen, ezt emeljük ki. De akkor menjünk tovább. Kedvesség.
2: De várj, ezen itt tovább lépte? Humor az úgy alap.
1: Annyiszor megbeszéltük, nem? Ja, az, szerintem az az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb.
3: Persze.
2: Szerintem is.
1: Ezért nem értem, hogy működik a kapcsolatom, de... Igen, ezt nem értem, hogy miért pont mi vagyunk házasok ebből a stúdióban, de hát így alakult. Na, viszont rendkívül kedvesek vagyunk. Állítólag hosszú távon nem a rossz fiú visz mindent, hanem a kedves viselkedést értékelik az egyébként rövid kalandokra rossz fiúkat kedvelő hölgyek is.
3: Hát még nem találkoztam kedvesen.
1: Tényleg?
3: Nem, viccelek. De azokat fiatalabb koromban is azokat elhajtottam.
2: Ugyanerre ez van, mert ilyenek a nők a szemeteket szeretik, valóban, és ez
3: amikor
2: unalmas.
3: Fiatalok.
2: A túl normális, az unalmas. És ezt én is láttam így magam körül, hogy azért előszeretettel a csajok a normális pasikat így hamar skippelték, hamar megunták.
1: Ezért lettél ilyen gangsta?
2: Az, igen, olyan rossz fiú vagy, hogy gyerekek, egyszer életemben nem indexeltem kifele a körforgalomból.
1: De ez egyébként meg visszaviszed a 10 000-et az étterembe, hogyha kevesebbet számláznak. De ez egyébként szerintem a világ nagy problémája, ez amit itt most megbeszélünk.
3: De mert... szerintem igaz a férfiaknál és a nőkre, nem?
1: Azért, mert az izgalmasabb.
2: Amúgy igen, szimmetrikus arc.
1: Most megyük már át, hogy honnan nézze. Hát felülről tök szimmetrikus.
2: Legyél is. Hát egy kellene, felte az orrom, tehát az már elrontja, úgyhogy igen, ez az egy, ami biztos, hogy nem igaz rám.
1: Na de hogyha úgy rakod a tükröt, nem tudod? Nincs ez a tükör?
2: Igen, ezt nem lehet úgy hajlítani szerintem. Állítólag a vonzerő megítélését nyilván ez befolyásolja.
1: Tök szimmetrikus.
2: Legyél is. Hát egy kellene, felte az orrom, tehát az már elrontja, úgyhogy igen, ez az egy, ami biztos, hogy nem igaz rám.
1: Na de hogyha úgy rakod a tükröt, nem tudod? Nincs ez a tükör?
2: Igen, ezt nem lehet úgy hajlítani szerintem. Állítólag a vonzerő megítélését nyilván ez befolyásolja. Tudjuk jól, hogy ugye, igen, ami tök

0: Egy sorsokkal levérnénk a kitty füleit, hogy melyik.
1: De ez
0: amúgy
1: tényleg, miért? Azért, mert a modellek ezt ültetik belénk? Nem, ez szerintem ez ilyen genetikai dolog, nem, hogy a szimmetrikus szép, vagy a rendezett
2: hát
1: a szép.
2: Hát igen, ezért szép Ricky Martin és Vin Diesel.
1: Sokáig nem voltak szimmetrikusak a fogaim sem. Aztán ezt helyre tetették, és tényleg jobb lett szimmetrikusan.
0: Hát ugye nézzél meg egy Mónika Show-t. Látod az ellenkezőjét.
1: Igen, ebben is van valami.
0: Mondjuk ott is volt, hogy szimmetrikus, de volt itt is egy, meg ott is egy.
2: Vagy sehol nem volt.
1: Egyébként az sehol nincs, az is szimmetrikus.
0: Aztán még állítólag a kellemes mély hang, az is nagyon fontos, mert nem csak azt számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy milyen hangon.
2: Köszönjük.
3: Kérsz egy kádét.
0: Hát ez a kellemes emlék. Ez ilyen, hát ne is arra, hogy nem tudom, milyen volt.
1: Jó. És a megfelelő hosszúságú borosta.
0: Mert hogy állítólag bizonyos mennyiségű borosta, az kell. Vonzóbbá teheti az arcot.
2: Ez így van.
1: Ez a nőknél is.
0: Ilyen mediterrán típusok.
1: Menjen Mexikóba.
0: Amúgy ez nem, ebben lehet igazság, mert hogy én se szeretek például rendesen megborotválkozni, szerintem rosszabbul áll, mint amikor visszanyírom a borostámat.
2: Hát anyából ilyen csupasz csigának néz ki mindenki.
0: Igen. Ádi, ő ilyen borotválkozós, Ádi nem borostás típus.
1: De nem is értem, mert amúgy is.
0: Ja, hát igen, de azért, ha megnövesztenéd úgy, akkor látszódna.
1: Na jó, ebben nem menjünk bele, mert egyébként...
2: Nem akarod megnöveszteni?
1: Tehát
2: a november
1: feleségemnek kifejezetten tetszik, én szeretem, hogyha nincs a hajnal is, tehát hogy így megy otthon ezen a dilemma, növesszünk? Hagyjuk, megnézitek?
0: Aha, szerintem hagyd,
2: ja,
0: igen.
2: Ja, nézzük már meg.
0: Neked is mindig van, tehát hogy én nem szoktam rendesen
2: megborotválkozni. Csatlakozz majd ez a novemberhez, aztán...
1: És olyan leszek, mint a Donát Kacsában a gengszterek, tudjátok, azok a banditák,
2: akiknek van. Nem, tényleg egy sírem.
1: Van a kozsóborosta, az azért menő, ami be van festve borosta.
0: Júj, ne, az nagyon gáz.
1: Jó, figyelj, Kitty, maradt egy kis időt, hogy akkor összerakjuk neked a legjobb pasit. Annyi van, hogy van 9 pontod. Tehát 9 férfi pontod, amit szét kell osztani, és hogyha valamit nagyon akarsz, akkor arra 3 pontot kell adni ezekből a dolgokból, hogyha valamit kicsit akarsz, akkor 2-t, hogyha nem nagyon, akkor 1-et, de hogy nyilván el fog fogyni, tehát hogyha mondasz 3 fontosat, akkor a többi tulajdonságból semmire nem marad, és akkor az nem lesz ott a pasidban. Mi ezek közül az, amire azt mondod, hogy biztos a 3 pontos, tehát hogy tudja, hogy kifizeted rá a 3 setont? Intelligencia, humor, kedvesség, altruizmus, őszintesség, jó kommunikáció, szimmetrikus arc, kellemes méhang, megfelelő hosszúságú borosta. Mi az, amire azt mondod, hogy te a 3 zsetont leteszed? Akár többet is vetsz 3-ért, de akkor többi nem lesz.
2: Jó, egy 3-ast elcseszek arról, hogy szimmetrikus arc.
1: Tényleg? De jó, hogy ilyen őszintem.
0: Áll a szép pasi. Hát,
2: most ne arra, ugye, mehetünk ezen a vonalon, hogy jaj, mert a belső, meg a itt igen, fontos. És
1: balról is, jobbról is ugyanazt
2: tart. Nagyon fontos, de...
0: Szereti így, két irányból. Jó.
1: Nincs még valami, akkor valami belső, amire ráadod a 3-at?
2: Hát nekem fontos az, hogy mondjuk, hogy jó kommunikációs készségen anyám.
1: Jó, tehát akkor van egy jó kommunikációs képességű szimmetrikus arcod, válaszolok hozzá még valami kicsit.
2: Valami kicsit? Hát őszinte az legyen.
1: Őszinte legyen egy kicsit?
2: Akkor mi legyen még?
0: Hát de ez mennyire? 2 vagy 1 pontra őszinte?
2: 2.
0: Jó, akkor maradt 1 pontod.
1: Humora legyen, vagy elengedtük?
2: Úristen!
0: Vagy intelligenciája legyen.
1: Na mi, visszaregyen, most csak egyet választasz, humor vagy IQ?
2: Humor.
1: Tehát legyen hülye, de jó poénokat.
0: Tehát gyakorlatilag Kittynek lesz egy humoros, jól kinéző, de több buta pasia.
1: Amen.
2: Na, képzeljétek el, hogy egy új kutatás szerint ideje elfelejteni a 8 órás alvás szabályát.
0: Hát én azt már rég elfelejtettem, mióta reggel is ott vezetek.
1: És látjátok, hogy hosszú ideje ezt csináljuk, és milyen fittek és egészségesek és szép emberek vagyunk.
0: És beszámíthatóak.
1: De úgy felejtsük el, hogy több kéne, mert akkor oké.
2: Nem, hát itt most a...
1: Ajaj.
2: Azt mondják, hogy a természetes alvásidő és az egészség szempontjából optimális alvás hossza nem feltétlenül esik egybe a hagyományosan emlegetett 8 órával. Tudjátok, van ez a 8 óra munka, 8 óra.
0: Hát azt tudjuk.
1: Ezek a Kossuthi is járt érte, szóval nagyon tudjuk.
2: Hát akkor én is kérném, ha már...
0: Én némileg érthetetlen okból, de igen.
2: Igen.
1: Nem, akkor mi, de miért, hogy az a 8 óra, ez csak ilyen, valaki egyszer ezt tanította, és akkor követjük, mint amit tudom én, a pezsgő szájára rakjuk a kanalat, és nem megy ki a buborék? Tehát, hogy ez tök hülyeség a dolog?
0: Nem, az tényleg nem megy ki.
1: De kimegy. Rohadtul kimegy. Én is csinálom mindig, de kimegy. Ennek semmi értelme. Miért állítaná meg a buborékot egy kis kanál, most komolyan?
0: Miért a habot is megállítja, hogy oda teszed az ujjadat, és akkor visszamegy a hab?
2: Na, én meg megállítom ezt a témát, gyerek.
1: Hát ez szopogasd le. Na, igen. Bocs, Kitty, folytasd.
2: Az alvásomat elvittétek máshova.
1: Na, de hogy ez hülyeség a 8 óra?
2: Hát nem biztos. Na, figyeljetek, meglepő adat.

0: találtak olyan közösségeknél, ahol nincs állandó mesterséges fény. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy az emberek mennyit alszanak természetesebb körülmények között. Ehhez olyan őslakos közösségeket is vizsgáltak, mi van, amelyek életmódja több szempontból közelebb állhat a korábbi emberi életkörülményekhez, és amelyeknél kevés vagy egyáltalán nincs mesterséges fény.
1: Én se alszom 8 órát, ha üldöz az oroszlán. Tehát, hogy komolyan. Folytasd.
2: Ez az ott egy afrikai bozó tövében valahogy nem érzed ezt.
0: Ja,
2: ez tök más az életük. Tehát nem is lehet összehasonlítani.
1: De mit találtak a kutatók?
0: Na, szóval, hogy a Tanzániában, Namíbiában és Bolíviában vizsgált népcsoportok átlagosan 5,7-7,1 óra közötti intervallumban aludtak éjszakánként.
1: Roland, olyan bolívosnak tűnsz ma.
2: De azt hittem, ja. Hogy Namíbiá. Kik élnek Namíbiában egyébként?
1: Tanzán ördög.
0: Igen.
2: Na, az gyerekek, azt sose értettem, és vannak ilyen ismerőseim, hogy elmennek nyaralni,
0: igen,
2: és a fél napot átalusszák. Hát könyörgöm, nem azért vagy ott, hogy aludjál.
1: De olyankor alhatsz. Hát jó, ezért kell menni szarhelyre.
2: Na jó, hát nem mindenki enyingre jár nyaralni, tudjuk.
1: Tudod, mekkor lehet enyingen aludni? Behoztam egy hetet.
2: Enyingen max aludni, igen.
0: Figyelj, hogyha annyira fáradtak, akkor igazából szerintem majd bepótolják.
2: De elmész érted egy szép helyre, mondjuk Tanzánia, ott azért vannak szép helyek. Hát Namibiát, meg Bolíviát ilyen szinten nem ismerem. De ugye elmész Tanzániába, és azért mész, hogy aludják.
1: Nem azért mész, de én megértem az embereket, érted? Tökre fáradtak, kihajtották magukat a munkahelyen, végre nyaralás, nem kell soha sietni, hát még szép, hogy elszusszant. Te nem aludtál még medence parton?
2: Hát de aludtam, de nem az, de érted, nem kellnek föl reggelizni, és előtt, hogy 10-11-ig
1: alszanak. Jaj, ne, te vagy az, aki 6:59-kor veregeti a vállamat, hogy most már menjünk reggelizni?
2: Ne, hát a tiéd, azt remélhetőleg nem, de hogy de azt jelenti, hogy akkor együtt aludtunk, az nem annyira szimpi, de hogy nem 6:59-kor, de azért ilyen 8 óra körül föl kellek, hogy még leérjek reggelizni, és hogy elinduljon a nap, és ne az legyen, hogy csak a hotelszobát látom, és az sem, egy csukva szemem, és alszom.
0: Megint az étkezés.
2: Az fontos. Pénteken volt, az ilyen 2:30 környékén otthon így eldőltem, és nem sok, tehát hogy szerintem egy ilyen kb. Negyed órát aludhattam, az nagyon jól esett.
1: Power nap.
2: A gyerekeim szerint brutálisan horkoltam, mert ilyenkor, amikor így dőlök ki, csak akkor horkolok. Vagy ha előtte mondjuk magasabb alkoholtartalmú italt fogyasztottam. Tehát ez a kettő eset.
1: De ez a kettő minden nap így van nálad.
3: Buenos Morgan! Minden hét

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Itt van velünk a reggel csillaga,
2: azaz.
1: A paprika fülű Nemes Kitti.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Csípős a füled. Meg
2: hát mi mindjárt megcsíplek én.
1: Ott lógnak a paprikáid. Azok paprikák, nem? Az nem muskát.
2: Igen.
1: De szép paprika. Amúgy, tök jó.
3: Igen, tényleg különleges. Árpiné Nemes Kitti.
1: Árpinista.
2: Ezért még kaptok.
3: Jó. A leghíresebb női árpinista.
1: Igen, és nincs árpi a szeme alatt még. De majd meglátjuk. Nézzétek meg a Facebook oldalunkat. Ne Roland nézzétek. Játszik rovatunk. Beindult. Mi lesz, a szüleid meglátják, írtak? Már egy gratulálnak?
3: Hova mentek Nász útra?
2: Nem tudom.
3: De arra figyelj, hogy
1: ahol a hakni van, nem? Mert az ugye a szállás megoldva.
2: Ja, amúgy igen.
3: Igen, arra figyelj, hogy Madame Tussaud, tehát hogy oda ne nagyon menjetek ilyen panoptikumba, mert ott Árpi szereti a női bábukat csecserészni.
1: Hallod, aha. Roland? A Zámbó vetted ki a szót.
2: Úristen! Tudod, csak ezért csináltátok, hogy ilyen szar szót.
1: Ez mekkora fájdalmi szintet okozott, vagy ez hol érinti a fájdalmi küszöbünket? Mert hogy képzeljétek el, hogy orvosok megállapították, hogy mi a legfájdalmasabb dolog a világon, és ebben a blogban most fájdalmat fogunk okozni egymásnak.
2: Tudom, jaj, de jó!
1: Rolandnak a fájdalom küszöbe nem túl magas, de a szóvicceket ezt így hova rakjuk? Tehát, hogy el kéne helyezni egy 0-tól 10-es fájdalom skálán, ahol a 0 nem fáj, a 10 pedig fájdalmas.
3: Ja, én élvezem.
1: Én tehát... is az a baj, nekem ez 1-0-1.
3: Igen, nekem is, tehát abszolút. Viszont egyébként meg a fizikai fájdalmat tényleg nem bírom. Bevallom, ez lehet, hogy nem túl férfias dolog, de hogy én meg a fájdalom nagyon nem vagyunk jó barátok. És azért nem arról van szó, hogy a férfin áthalsz engem teljesen kiborít, mert nem. Remélem, a feleségem ezt már nem hallja. De hogy például, ha valamim fáj, akkor azt én azért nehezen viselem.
2: Hát úgy, mint szerintem általában a férfiak. Igen.
1: Egyébként valószínűleg igen, mert a Pistenek most nemrég volt egy kisebb fajta műtétje, ott tőlünk egy kilométer a kórházban, és lehetett hallani nálunk, hogy baj van. Tehát, hogy ő is ez a típus, tehát van egy ilyen dolog, én meg kifejezetten szeretem, főleg ezeket az altatókat, meg amit utána adnak, ilyen bénító folyadékokat. Tehát én nem élek semmilyen ilyen szerekkel, de hogyha ott megkapom a kórházban, akkor én nagyon tripben vagyok, tehát én tudom azt élni.
2: Tehát ezek után már direkt fogod eltörni valamit.
1: Ja persze, úgy megyek, igen, a kalapács még a kezemben. Azt a jót adják, amit a múltkor adták.
3: Jó, hát figyelj, adtak. Azért ilyen fehér köpenyes bűvre keveseknek van.
1: Az biztos. Kitti, neked magasabban a fájdalom küszöbön?
2: Nekem szerintem igen, elég.
1: Na jó, akkor most teszteljük. Roland, hoztunk be eszközöket.
3: Várjál, mert közben írt a feleségem, azt írja, de hallom.
1: Hallja, jó. Akkor írd meg a valóságot, Nóri, légy szíves, jó?
3: Akkor nem mondok semmit.
1: Mi van ezzel a férfinát a dologgal? És azt kitől kapod el, és hogyan?
2: Na, igen.
1: Nekem a legkellemetlenebb, amit a legjobban utálok, és minden évben egy hétre megvan, és gyűlölöm, az a torokfájás. Tehát ja, azzal hát, nem tudok mit kezdeni.
2: A kaparó
1: az engem nagyon-nagyon-nagyon idegesít. Ami meg életemben a legfájdalmasabb volt, itt két dolgot tudok felhozni. Volt ilyen epidurális műtétem, és utána jött ez a fejfájás, ami igazából az agyvizet kevés, és nem tudsz vele mit kezdeni. Az olyan fejfájás volt, hogy azóta, hogy a fejem nem is érzékelem, tehát azt mondom, hogy ez semmi, erre beveszünk valamit, aztán elmúlik. Vagy a másik, amikor műtét után katéterre szorulsz. Az is egy olyan érzés, amit senkinek. Én ezeket hoznám, de itt írja például Kristóf a vesekövet, a fül és a pokfájást még. Vesekövem soha nem volt, de állítólag az is nagyon oda tudja csapni az embert a falhoz.
3: Igen, meg mondom, az epe a másik, amit én azért úgy hallottam, hogy na az képes olyan szinten fájni.
1: Jaj, a múlt héten olvastam egy magyar férfit, aki képzétek el, az vesekő volt szerintem. Csipesszel vette ki a húcsövéből magának otthon.
2: Jaj.
1: De vannak ezek az önmagukat műtők, apa is tud kisebb fogműtéteket elvégezni magán. Nem. Én ezt nem tudom hova rakni.
3: De az a baj, tudod, hogy tehát én ezt olyan szinten nem bírom, hogy a gondolattól rosszul leszek. Igen.
1: Nagyon jó, így induljon jól a nap. De ezek fájdalmat okoznak? Tehát, hogyha el kell helyezned a 0-tól 10-es skálán, akkor hova rakod ezt a fájdalmat, amit ilyenkor érzel? Ami nem egy fizikai fájdalom, hanem ilyen gondolati fájdalom.
3: Jaj, ez kevés, tehát ez nem nyilván ez ilyen 1-2, de hogy kellemetlen. Tehát
1: filmen elfordulsz? lesz, amikor hozzák a harapófogot, körömre fogják?
3: Nem. Tehát azért így a látványát az bírom. Ha más szenved, azzal nincs bajom.
4: Az bírom, ha látom.
2: Én nem.
1: A világon legfájdalmasabbnak beraknátok? Én lehet, hogy még mindig a szülést mondanám, úgyhogy soha nem éltem át, és soha nem is fogom legfájdalmasabbnak. Most kiderült, hogy az orvosok szerint amúgy nem, de hogy ti a legfájdalmasabbnak beraknátok ti is a szülést?
3: Hát így úgymond a hétköznapi dolgok közül igen.
2: Igen.
1: Na kapaszkodjatok. Hoztak néhány dolgot, ami szerintük sokkal fájdalmasabb, és itt hozzáteszem, hogy a teljes objektív mérce nem létezik a világon, de létrehoztak egy úgynevezett NRS skálát, amit úgy határoznak meg, hogy a 0 az nincs fájdalom, a 10 pedig az elképzelhető legerősebb fájdalom, amit érez az ember, és ezen egyébként mind a szülést, mind pedig a tökörrugást 8-9-esre rakják. Annyi a különbség, és azért raknák előrébb a szülést, mert az egy folyamatos, egy hosszantartó, a férfi érzés meg az úgy mulandó, tehát hogy az hál' Isten az úgy tompul és enyhül.
3: De van 10-es.
1: Van 10-es, kapaszkodj. Az egyik az úgynevezett CRPS, ez az úgynevezett komplex regionális fájdalom szindróma, kicsit utána néztem, ez műtét után alakul ki, és az történik, hogy van egy alapfájdalmad, de emiatt a szindróma miatt sokkal erősebbnek érzed, mint amit a fájdalom indokolna. Tehát gyakorlatilag égő, szúró, lüktető érzés, és már egy zokni érintése is, vagy egy enyhe hőmérsékletváltozás olyat vált ki, hogy megőrülsz tőle. Tehát kvázi felnagyítja az adott fájdalmat egy indokolatlan szintre. Aztán itt van még a trigeminus neuralgia, ez az arc egyik oldalán jelentkező hirtelen áramütésszerű idegfájdalom. Aztán itt van a cluster fejfájás, a szemkörnyéke jelentkező rendkívül intenzív egyoldali fájdalom.
2: Na, olyan nekem már volt.
1: Tényleg?
2: Borzasztó.
1: Nem esély.
2: Borzasztó.
1: 15 perctől 3 óráig tarthat. Aha. Az volt a legrosszabb, hát csak nem mondtad?
2: Amikor a szemgödröd is fáj, szinte a csont, fú, nagyon rossz.
1: Aztán itt van a vesekő, amikor a kő bekerül a húgyvezetékbe és akadályozza a vizelet útját, és hozom az utolsót, ami a legmeglepőbb. Állítólag ez a fájdalom listán a 10 plusz non plusz ultrás a golyóhangya.
3: Jó golyóhangya.
1: Igen, Justin O. Schmidt, amerikai rovarkutató azt mondja, hogy ha 1-től 4-ig kell értékelni, akkor 3 állatnak adja meg a 4-es kategóriát, és abból a golyóhangya szinte 5-ös. A harcos darázs, a tarantula vadász darázs és a hírhet golyóhangya, ami azért golyóhangya, igazából bullet ant, vagy bullet ant, itt arról van szó, hogy szúrást okoz, de olyan, mint meglőtték volna az embert, viszont fokozatosan okozza a fájdalmat, tehát vissza-vissza csap.
3: Igen, és itt azt írják, hogy elég nagyok, tehát hogy ilyen 2,5-3 cm körüliek ezek a hangyák. Hát az már nem is hangya.
2: Ja,
3: az már valami külön entitás.
1: Szóval férfiak, végre egy jó érvelés, hogyha valaki azzal jön, hogy te soha nem érezheted azt a fájdalmat, amit a szülés okoz, hozol egy golyóhangyát, és azon az, na fogd meg a söröm.
3: Az a jó hírünk, drága hallgatók, hogy Közép- és Dél-Amerika esőerdőiben élt.
2: Hál' Istennek, maradjon is ott.
3: Igen, itt van azért relatíve kis eséllyel lehet találkozni vele.
4: És Tatabányán a dombon. Valaki behozta.
3: Na várjál, mert itt azt írják, hogy Brazíliában egy bizonyos törzsben a fiúk férfiatasítási, ez egy létező szó, amúgy rituáléjának a
4: tegnap
3: része.
4: Is mondtam, nem figyeltél.
3: És százával fűzik a hangyákat, kezdjük be, amiket a jelölteknek 10 percen át kell viselniük.
1: De ezt nem hiszem el, ezek őrültek. És akkor igazából itt az történik, hogyha ez megszúr téged, akkor hosszú órákon keresztül ez mindenféle vesegörcsöt okoz, duzzadást, fájdalomhullámot, összehúzódást, minden, és ezt megcsinálják direkt.
3: Igen, és várjál, mert találtam egy videót is, valami magyar srácok azt gondolták, hogy egyébként nagyon jó dolog egy dobozba benyúlni, ami tele van ilyen golyóhangyákkal.
1: Na, hát hoztak Magyarországra? Akkor mégis van? István írja, hogy szerintem a haslövés is fájhat, meg a fizikai kasztrálás. Köszönjük szépen! Jó, ezeket az üzeneteket jó lesz, Tomi így bejön és visszaolvassa az SMS-t.
3: Azért ez egy vidám reggeli műsor, tényleg!
1: Most akkor bántsuk meg egymást, jó? 0-tól 10-ig lehet tehát skálázni a fájdalmakat, 0, 1, 2, semmi, 10 a legdurvább fájdalom a világon. Roland, szeretnél okozni a Kittinek egy 2-est? Mit csinálsz? 0-1-2 az még nem érezhető, de már fájdalomnak nevezhető. Egy 2-est azt miben mérsz?
3: Hát nem tudom, én óvatosan megütöm a kezét.
1: Jó, ez mondjuk egy 2-es.
3: De ezt sose csinálnék.
1: Szeretnél a Rolandnak egy 5-öst? Mit csinálsz? Az olyan közepes fájdalom, az már fáj, ez a hangya csíp 10-est.
2: Hát, na, mit tudok csinálni?
3: Azt mondja,
4: megharapod a fülét.
2: Amúgy valami ilyesmi, van nekem is a füleim.
3: Azt kész a köztér, nem tudom. Tehát,
4: nem végeztem el a munkát.
2: Ja, én is valami csípésre gondoltam. Nem tudom.
1: Jó, ha nekem akartok egy hetest, előkerül a kalapács?
3: Előám. Még egy véső is.
1: Ha hetest akarsz, hova ütsz? A 8-9 a tökörrugás, tehát hogyha valami enyhébet kell ütni. Hetes.
3: Orrodra.
1: Por, egy orr, de erősen, te törjön.
3: Hát olyan közel, ne törjön, de fájjon.
1: Megtidenized az orromat. Szerintem sledgehammer kell, és akkor megtidenizheted az orromat.
2: Megtidenizheted.
3: És akkor te is mazban fogsz járni hónapokig?
1: Valami ilyesmi, oké.
3: Te leszel a ízorró.
1: Jó. És akkor, hogyha most magadnak rakod be a 10-es skáláról, és akkor szerintem zárjuk ezzel a golyóhangyát. Most látom, hogy nagyon utána néztél a dolognak. Akkor ezt hova rangsorolod? Tehát ilyen 10, 20, 100.
3: Ja, hogyha, de és még tök mindegy, hogy hol csíp meg. Ja, hát figyelj, ha azt mondják, hogy egy hétköznapi átlagembernek 10/10, akkor nekem 10/20.
1: Jó, akkor zárjuk ezzel a blokkot. Hoztam ezt a dobozt, ebben itt van egy kis golyóhangya. És Roland, kérlek szépen, ezt most nyeld le. Mi a legújabb veszély, ami a környezetet veszélyezteti odafent? Mi az, amitől most a legjobban félnek, és ez nem kamu, ez nem álhír, ez nem túlzás? Mi okozza a legnagyobb gondot és környezeti kárt a Monteverest tetején?
3: Húha!
1: Tippelját, hogy oda járnak turisták, hegymászok, de inkább hegymászok már.
3: Az, hogy pisilnek.
1: Tudtad?
3: Nem, ezt most tippeltem.
1: Ezt nem hiszem el, ezt hogy találtad ki?
3: Hát belegondoltam, hogy mi az, ami ilyen tömeges lehet.
1: És
3: hát
1: inkább a pisi, mindennek, mint a kaki? De miért?
3: Hát pisilni többször kell.
1: De okos vagy. Na figyelj, itt a cikk. Olvad a hó a Monteverest tetején, mert széthugyozzák a túrázók. Ez konkrétan...
3: Ez egy színvonalas cikk.
1: Nem cibadás. Egy cikk, hanem egy Everesti hivatalos... hivatalosan publikált és lekutatott dolog. Kapaszkodj, mert ugye ott rengeteg turista mozog. Azt nézem, hogy ugye a vizelet az hőmérsékletben felmérhető úgy, mint hogy 849.174 megazsúl, amit igazából az emberi hővel ott generálnak. Na mindegy, nem megyek bele ezekbe a számokba, mert úgy se értjük. De az a lényeg, hogy ugye mivel a hegymászók a túra miatt meg egyébként is rengeteg-rengeteg vizet isznak a kiszáradás elkerülése érdekében, így naponta összesen 6000 liter vizeletet termelnek, ami önmagában véve is nagy hőforrás, és míg a szilárd hulladékot összegyűjtik, a vizelet nagy részét közvetlenül a gleccserre engedik, és a kutatók becslése szerint ennek a hőnek köszönhetően egyetlen szezon alatt körülbelül 154 tonna jég olvad el.
3: Azt
1: és ez
3: kemény.
1: Komoly veszély. Tehát, hogy ez nem hülyeség, ez komoly veszély.
3: Akkor mi lesz, hogy meg fogják tiltani a pisilést a hegymászóknak? Vagy lesz ilyen pisilés kvóta?
1: Nagyon durva, hogy tényleg ezen aggódnak, igen. Meg kell Frey Tamásozni a dolgot. Azt tudod, hát ő volt híres arról, hogy megitta a pisijét. Volt,
3: jaj, ne.
1: De
3: ne,
1: van ilyen tabletta.
3: Ne.
1: Hát a Bear Grylls is, ami átszűröd a vizeletet és visszaforgatod.
3: Figyelj, azért az a legundorítóbb reggel címére eséllyel pályázunk ma. A fájdalom, az undorító állatok, akkor most itt bedobod még a hegyi pisit.
1: Hát de most ez tényleg gond. Tehát most még ezen nem aggódsz, de majd aggódni fogsz, amikor itt a lila akác közelázik, mert hogy ráolvad a Monteverest épis is hó.
3: A sárga hó. Messziről jön, de előbb-utóbb ideér. Jó, hát tehát meg kellene oldani akkor a nagy pisi problémát?
1: Igen, valahogy meg kell oldani. Vagy az van, hogy akkor tényleg párologtassák el, de az tényleg hővel jár, az sem jó. Akkor a visszaforgatás te, mint olyat kizártad. Az még lehetne opció, hogy lehűtöd. De hogy? Mert akkor is olvad valami.
3: Hát ez az. Vagy úgy, hogy elhozod.
1: Várjál, itt írja valaki a megoldást, Nandi azt írja.
3: Kellene ilyen hordozható mobil WC, nem? És akkor hozod vissza.
1: Azt írja, le kell hozni palackban, bizonyos barlangokban, ez előírás.
3: Na.
1: És akkor lenne egy pisi palackod, meg lenne egy... Mert a kamionosok megoldják, ugye kidobják az ásványvizessel az ablakon, de ugye az akkor nem jó az se.
3: Lesz külön egy serpa, aki csak ezeket viszi. Az egész csapatnak a pisi palackjait, ugye? Ő lesz a legdrágább serpa az egész csapatban.
1: Hát de hogy ezt gondoltál volna erre a problémára?
3: Hát eddig nem, de látod most, hogy felvetetted, a pisinél kötöttem ki.
1: Mennyi baj van velünk emberekkel? Mi okoz igazán nagy örömet az életben? Ugye? Hát, lehet hozni a három betűs.
3: De azokat nem tudjuk elmondani.
1: Jó, hát.
2: Én az ételre gondoltam.
1: Az is. Hát többnyire, ami szájon át bemegy, az, az jó. Nem?
3: Kintike?
1: Na mesélj! De tényleg, tudjuk hozni a hárombetűst, tudjuk hozni az evést, azon igazán nagyon jó szerintem még. Tudjuk hozni, én tudom hozni a sajátomból, nekem tényleg örömet okozza az ilyen wellness, sauna, ilyesmik, tehát ide behozhatjuk az ilyen relaxációs dolgokat. Van akinél a sport, én nagyon nem az vagyok, de annak mondjuk így az utóérzése tud olyan lenni, és szerintem a top 3-ban mindenkinél, akármilyen fajta vagy, bekerül az alvás.
3: Az alvás jó. Így van, az alvást szeretjük. De továbbra is tartom, hogy azért nem fogok elutazni valahova, hogy ott tudjak aludni, és ne otthon.
1: Na jó, te érzed, hogy mit akarok ebből kihozni. Tegnap Rolanddal volt egy beszélgetésünk, Kitty is belefolyt, és Roland kiakadt azon, hogy vannak azok az emberek, akik elmennek nyaralni, vesznek egy jó szállást maguknak, és ott mindenféle dolgokat tehetnének, kirándulhatnának, fürödhetnének, stb. Ehelyett mondjuk a nyaralásuk első napját alvással töltik. És én meg kiálltam az átlag magyar mellett, akik közé sorolom magamat én is, hogy az egész rohanás és hajtásból végre kiszabaduló ember szerintem szívesen tölt azzal a nyaralásából valamennyi időt, hogy az alvás igazából arra szánja. És ez lesz majd a nagy kérdés, mert találtam ezzel kapcsolatban tegnap egy cikket, és azt írják, hogy felejtsük el a wellness hoteleket és a városnézést, mert most már aludni utazunk, és hoztam pár példát az alvás turizmusról. Roland, szerinted ez hülyeség?
3: Hát nem hülyeség, ha nem kell érte fizetnem. Vagy ha valamivel még összekapcsolják. Még egyszer mondom, tehát azért adjak ki pénzt, hogy én máshol aludjak, és ne otthon.
1: De még egyszer mondom, miért nem kirándulsz itt Tatabányán? Tehát itt is el tudsz menni városnézni, itt is vannak éttermek. Miért adsz ki azért pénzt? Miért nem ülsz be a kádban? Minek mész el egy tóhoz?
3: Mert ezt már láttam sokszor, meg még fogom is.
1: Hát és hogyha olyat aludhatnál máshol, amilyet itt soha? Alvásturizmusban, ott erre ráfekszenek.
3: Szó szerint. Értem, igen, én is úgy szoktam.
1: És az a lényeg, hogy nem arra rakják a hangsúlyt, hogy minél több programot zsúfolj bele a nyaralásba, hanem éppen arról szól a dolog, hogy pihenj, regenerálódj, jobb alvási szokásaid legyenek, amiket hosszú távon tudsz majd magaddal vinni.
2: Én ezt támogatom.
1: És ez nem rossz. Tehát én például szerintem, jó, itt most eléggé, amiket hoztam példának, azok eléggé előre haladott dolgok és eléggé drága programok, de hogy ha ez egy elérhető áron lenne, én szerintem simán elmennék egy hetes alvásra.
3: Például Bora Bora, egy jó kis alvásturizmus. Ott vagy, a világ egyik legszebb helye. De ne azt nézd, ne. Aludjál. Csezdnek, aludjál. Jóka.
1: De nem feltétlenül.
2: De felkelsz álmodból, és azt mondod, hogy ez nem álom, ez itt Bora Bora.
1: Nem azt
3: de te
1: mondom.
3: Inkább visszafekszel, mert alvásturizmusra mentél.
1: Jó, máshonnan megyek. Miért lehet aludni például egy jó tengerparton? Azért érdemes oda menni. Lehet, hogy jobb, mint megnézel Bora Borán egy múzeumot.
3: Bora Bora biztos tele van múzeummal.
2: Ezt akartam szerintem
1: is. Két dolog biztos van. Egy Egerből kiindulva Beatles múzeum tuti van, meg Puppen múzeum. Az
3: Puppen
1: is
3: múzeum.
1: Igen, ahol babákat
3: lehet simogatni. A Bora Borai Puppen múzeum. Csak hogy már németesen ejtsük ki. Ilyenek. Hát az nagyon jó, igen. Nagyon jó helyeken, nagyon jókat lehet aludni, persze. De nem csak azért fogok elmenni.
1: Jó, de lehet szar helyen is jót aludni. Tehát lehet az, hogy valaminek nincs turizmusa, de megcsinálja a legjobb alvócentrumot.
3: Az simán lehet. Viszont, hogyha tehát, hogy szar helyen lehet jót aludni, de várjál, jó helyen lehet rosszat aludni. Ez hát a bejelentés megbukott, ez tehát, igen. Hogy...
1: Koelho még dolgozik mindegy. A gondolaton.
3: Ez még feldolgozás alatt, de az biztos, hogy nem fogok azért milliókat kiadni. Mondd el a legdrágább helyet, ahova lehet menni a turizmus keretében.
1: Hát itt az első és a number one, amit a legjobbnak tartanak, az New Yorkban van. Itt 1700 dollárt kell fizetni egy éjszakáért. Jó, ez egy kicsit túlzás. Szerintem egy 100 dollárral felül áraszták a dolgot, de hát árfolyam, meg dollárváltás, meg ilyenek. Ez az Equinox Hotel New Yorkban. Itt külön Sleep Lab, tehát egy laboratórium van, amit Matthew Walker vezet, és ő nagyon sok mindenre figyel. Például van 8 Sleep intelligens matrac, ami képes szabályozni magának az ágynak is a hőmérsékletét, méri a pulzust, légzésszámot számol, gőzt és hideg kombinációt, kontrasztzuhanyt biztosít, már maga a szoba, itt már bővítettem, cirkadián fényprogramban, reggel és este hangulathanganyagokkal szórakoztatnak, alvómaszk, füldugó, estitea, reggel pedig kapsz egy elemzést arról, hogy hogyan aludtál.
3: Én ezt egy okos órával tized annyi költségből.
1: Tud az órát cirkadián? Ja, várjál, másik téma. Okos óra és te?
3: Hát nem magamnak, hát annak, aki ezt megfizeti. Arra ráadjuk.
1: A hangterápia meg a személyes alvás konzultációk nem biztos, hogy bullshit.
3: Az lehet, de hát ehhez nem kell elutazni New Yorkba.
1: Jó,
3: szerintem.
1: Nyilván nem, de mondjuk Hawaii-ra igen. Mert ott van az 5 napos újraindítás.
3: Az biztos, Hawaii-ra aztán biztos aludni akarnék menni. Azt tudni, ja. Persze.
1: Ez a Hawaii Sensei Lanai. Jó, de akkor menj úgy, hogy 5 nappal tovább mész, aztán alszol.
3: Hawaii Sensei Lanai? Jó,
1: igen.
3: Hangzik.
1: A Sensei. Seasons Resortban.
3: Az biztos, a Four Seasons.
1: És
3: az,
1: itt kapsz,
3: az biztos, hogy olcsó lesz.
1: Itt kapsz egy WUP aktivitás mérőt. Lehet, hogy olcsóbb, hogyha reggelizni sem mész le, annyit alszol.
2: Ja.
1: Csak bekötik az infúziót, aztán nyomják belé a pogácsát.
3: Rákeresek, menj ott egy éjszaka. Most így tényleg.
1: Jó, foglald be kettőnkre, jó? Úgyis csak aludni fogunk, most mi van abban? Spa kezelések is vannak, wellness programok.
3: Addig mondjad.
1: Itt van, ez gyönyörű, hallod? Hazautazás után van 2 telefonos utánkövetés. Kétszer fölhívnak.
3: Jól aludtál?
2: Jó volt.
3: Köszi.
1: Fölkeltettünk, bocs.
3: Mert nem találom ezt a helyet.
1: Telefonos utánkövetés.
2: Nem is lépte.
1: Sensei Lanai. Four Seasons. Keres rá. Addig mondom, hogy Tokióban is van ilyen kezelés. Ott pedig a Mandarin Oriental Tokyo Sleep Support retreatje. Egy több órás program. Ez egy egészségügyi konzultációval is együtt jár. Hűvőszobát mondanak, sötétséget, csendet.
2: Jó, az
1: és,
2: nekem való.
1: Ráhangolnak arra, hogy megfelelő időpontban feküdj le, ez egyébként lehet, hogy érdemes a figyelemre, és itt folyamatosan figyelnek téged, és ez annyira nagyon nem drága, itt 80 ezer yen plusz szervizdíj az egész.
3: Figyelj, rákerestem, jövő tavasszal, nem tudom milyen idő van, gyanítom azért Hawaii-on általában az nem szokott rossz idő lenni, most nem nyárra, most így tavaszra kerestem rá, lenne kérlek szépen, hogy 4 főre kerestem, mert azért mégis csekett, és már aludjon jól az egész család. Figyelj, egy a legolcsóbb foglalható szállás, az már is mondom neked, amiben szerintem konkrétan még étkezés sincsen, mert hát minek, mert úgyis ugye alszunk, 9.155.000 forint, a hülyének is megéri.
1: Egy jó alvás.
3: Olyan
1: frissen jössz vissza, és számolj bele azt, azért ne engedd el, hogy 2-szer utána fölhívnak.
3: Ja, hát persze. Hát
1: az azért távolsági díj, kapcsolási díj, elérnek, nem érnek, órát állítás, somó mindenre kell figyeljük. Nekem Tihany nagyon tetszik, nagyon szerethető, de van egy olyan érzésem, hogy túl sok a levendula.
3: Zavar? Ez általában azt szeretni szokták. Tehát az egy ilyen helyi látványosság.
1: Értem, meg tudom, de túl sok. Tehát, hogy minden levendulás. Én azt gondolom, hogy minden, amiben levendulát raknak, jobb levendula nélkül.
3: Ja, te nem szeretted a levendulát.
1: Nem vagyok egy nagy levendulás, de ez zavar egy kicsit. Meg volt egy olyan élményem és megélésem, és nem tudom, hogy te ezt mennyire tapasztaltad, brutálisan beépült. Tehát, hogy régen ilyen szellősebb volt, egy picit jobban éreztem a természet közelségét, most meg luxus ingatlanok hátán. Nyilván az irigység is szól belőlem, de hogy úgy nagyon tele van.
3: Ugyanez egyébként Füred is, meg még jó néhány balatonparti település, de ha azt veszed, figyelj, hát az egész országban bárhol mész, a lakópark épül lakópark hátán.
1: Jó, ez igaz, ebben igazad van. Nem úgy Tihanyban, mert itt bizony most lecsap a NAV.
3: Ajjajjajjajjaj.
1: Kapaszkodjál
3: már. És mit ellenőriznek?
1: Képzeld el, hát van ott egy olyan rész, ahol hivatalosan nem nagyon lehetne ilyen luxus ingatlanokat felhúzni, de az emberkék mégis ezt megoldották. Egészen egyszerűen úgy, hogy például a medencét elnevezték gyümölcsmosónak. Végül is lehet benne mosni egy tányérnyi cseresznyét, és erre rájött a NAV. Úgyhogy hiába nevezték gyümölcsmosónak a medencét, most lecsapott a hatóság, 2 ingatlant már bontásra ítéltek, és további 5-ön megy az eljárás, és valószínűleg mindenki áldozatául fog esni abban az utcában, ahol 80 négyzetméteres gazdasági épület és 90 négyzetméteres pince húzható egy-egy telken, ehhez képest luxusházak vannak, Porsche és garázssal meg medencével, amit gyümölcsmosóra kereszteltek.
3: Nézd, és akkor ott van a présház, 194 négyzetméter, hát van benne egy ilyen fullos, nagyon modern hálószoba, mert hát ha a munka közben mégis megfáradnánk, akkor igen, le kéne dőlni valahova,
1: pihenni. Mondták a Forrás Rádióban, hogy fontos az alvás.
3: Ezért kialakítottuk. Meg hát azért kell egy nappali is, hát az az előcsarnok. Tehát, hogyha valaki megérkezik a présházba dolgozni, akkor ott ne tudjon ülni azon a gyönyörű, szép krokodilbőr kanapén.
1: Itt van ez a Porsche Lambo McLaren, ezek a munkagépek.
5: Kell is nekik ez a pajta?
3: Ez a szolgálati autó. A munkatársak ezzel járnak dolgozni a présházba.
1: Én azt mondanám egyébként ezeknek, hogy oké, maradjon meg a ház, de akkor most mutassanak egy szüretet, és mossanak gyümölcsöt, és préseljenek. Tehát ha meg tudják csinálni, akkor ámen, maradjon. De nem?
3: Jaj, hát figyelj, nyilván azért a magyar ember tudod alapvetően ilyen rafkós, trükközik. Tehát, hogy nálunk ez az életnek az egyik veleje. Hogy valahogy megtaláljuk a kiskapukat, valahogy ki tudjuk játszani a szabályokat. Hát miért pont Tihanyban ne játszanák?
1: Ez zseniális. Nekem lenne szaunám, ez lenne a terményszárító kamra.
3: Hát most mondd ezt, hát beviszed a 60 fokba, megszárad, meg?
1: Megszárad. Hát meg lehet így is járni, tehát tőlem egy borász csináljon bort fürdőruhában. Ha a fürdőgatya neki segít, akkor legyen. Engem nem zavar.
3: Mindenki úgy dolgozik, ahogy akar, ugye?
1: Hát, ez zseniális. Na, hogy most ezek buknak el sorban, meg buknak le sorban, de hogy milyen elmés a magyar, nem?
3: Hát figyelj, igen, tehát azért rafináltak vagyunk, csak hát a NAV nem feltétlenül fogja ezt így elhinni.
0: Buenos morgen, minden hír.

0: hogy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének. 13 és 16 fok között kelnek ma a vének, és Kelt Tamás, és sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot. Egészen egy óráig tölthetjük együtt az időt, 9-től például majd az üzenetküldő műsorral. Addig viszont New Level Empire tuti, jön Lenka is, Tatame Impala és Jenny közös pedig kezd itt a Dracula.

Anyu levelem pályára és Ani Bíz közöst játszottam, ez volt a Nem hagylak egyedül, hoztam 4 évvel ezelőttről. Hello, hello! A szombat délelőtti programot hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. A hangom egy kicsit érdekes, na hát ez a megszokott évi 2-ből az egyik megfázásos tünet, ami jelentkezik nálam, az egyik év elején, a másik pedig így ősszel szokott beírni. Hát most erre mit mondjak? Ez van, fogadjátok el. Ha nem tetszik, akkor próbálok állítani picit a hangomon, hogy inkább nőies legyen, mint férfias. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti program, 9-től például az üzenetküldő műsorral, 0620-978-9785-ös a számom, ezt tudjátok használni, a Wilhelmina nevű ismerősötöket pedig fel tudjátok köszönteni. Tegyetek így, ők ma névnapot ünnepelnek, de ha van születésnapos ismerős rokon barát, barátnő, rá is gondoljatok. Addig hozom például az imént emlegetett hölgyeket, a nevük eredet a következő órában a kalendáriumban tuti itt lesz, ebben pedig rárepülök a közlekedési blokkra, és elmondom, hogy milyen idővel számoljatok ma. Jó híreim vannak, úgyhogy pozitív lesz az a blokk is. A dalaink pedig főleg a Saturdays mindjárt, Nelly Furtado pedig most, a 2 évvel ezelőtti Hanesti a tiétek.

Sunsetted Days, igen, egy kiváló feldolgozása a 2009-ből Just Can't Get Enough címmel. Te a Forrás Rádiót hallgatod, ez a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem neked az időjárás jelentést. Nos, a reggeli egész hűvös hőmérséklet után szépen kúszik fel a hőmérő, tihanyszála egészen 27-es Celsius fokig. Szerintem ez barom jó hír, napsütéssel, fátyol felhővel fogsz találkozni, viszont tudti, hogy nem lesz eső, úgyhogy napos száraz időnk lesz. Mondanám, majdnem olyan nyárias. Nos, lehet, hogy ez lesz az utolsó ilyen nyári hétvége? Akkor ezt tessék jól kiélvezni. Igen, kérem, nem mondtam hülyeséget, nézem a hosszú távú előrejelzést. Valóban úgy néz ki, hogy ez az utolsó nyárias hétvége. Röngvés közlekedünk, addig viszont hozom a Junot. Azt itt lesz Jazz Glina, Glockenbach, No és Bad is Only Nota is. Kezd már is a You Got the Love!

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nos, néztem a közlekedési időjárási feltételeit, tök jók lesznek. Ami rossz ír, hogy többfelé találkoztok most köddel. Na ott, azon a területen óvatosan közlekedjetek, kapcsoljátok be akár a ködlámpát is nyugodtan, de csak ott, ahol a köd van, lakott területen belül sem szabad, ugye tudjátok. Az M1-es híreit megtaláljátok az Útinform oldalán, a szélesítéssel kapcsolatos munkálatokból annyi van, hogyha ezt most elkezdeném, akkor itt ülnénk egészen holnapig, úgyhogy ajánlom a weboldalt. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében a bővítéshez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométer között útszűkület van érvényben. A 10-esen lábatlan térségében csatornázási munkálatok folynak, útszűkület vár ott is. A Tatagyőr összekötő úton pedig Bábolna és Bana között a 28-es és a 29-es kilométer környékén építési munka miatt, a 31-es és a 33-as között pedig gyalogátkelőhely építése miatt félpályás korlátozás mellett tudtok haladni. Nos, ennyi voltam én, ha infótokon, akkor dobjátok el nekem, ígérem, hogy továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést és egy jó csajt oda magatok mellé, aki még énekel is közben, miközben fogja a combotokat. Chloe Kajsa, hozom csak slágerek közt. What?

0: pum pum girl.
1: Teddy Yankee és a Snow közös konkálma volt a tiétek. No, a Snow azért került bele, mert hogy az Informer című egykori nagy klasszik feldolgozását hallottátok. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagytok. Egészen egy óráig tölthetjük együtt az időt, egyre jobb a hangom, legalábbis úgy tűnik. Aztán, hogy mi lesz ebből egy órára, ez egy tök jó kérdés volt. 0-20-97-8-97-85 a számom, ezt tudod használni az üzenet küldő műsorban, 9-től 1-ig tart, 4 órátok van Wilhelmina köszöntésre. Ne éljetek vele! A Maroon 5 mindjárt Cardi B-vel, Mieringer Marcel is itt lesz veletek, Félix Ján pedig most a Kaszkadával hozzák az idejét. Boy, you turn me! Csak slágerek közt kapod!

Kiszínezzük a hétvégét. Tarts Zimmerer Tamással minden szombat reggel 7-től délután 1-ig. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Jennifer Lopez, és jó, hogy az Ain't It Funny, imádom ezt is. 2001-es datálással érkezett. Zártam az első órát, üdv mindenkinek, de nyitom ám a másodikat. Jön Szabó Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán repülünk Pool Max, Martin Miller és Take Off and Fly közösével. Na, jel lesz a Headlights!
1: Reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal!
4: Hozd magaddal!
3: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
5: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
6: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Nyílt pályázaton keresik a főváros és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Nőtt a forgalom a reptereken, megkezdődik Komáromban a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István, kezdünk! Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció a Facebook oldalán. Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Emlékeztettek, hogy október 1-től az elnevezések változnak. A vármegye helyett újra megye, a főispán helyett kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.137.301 utas fordult meg, 12,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte az MTI-vel a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál 13,7%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről. Megkezdődik Komáromban a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. A kivitelező a több ütemben történő munkálatok ideje alatt arra törekszik, hogy az utca a lehető legnagyobb mértékben folyamatosan járható maradjon, és a közlekedés csak a feltétlenül szükséges mértékben korlátozza. A kivitelezés nagy részében egyszerre csak az út egyik oldalán dolgoznak, a másik oldalon legalább 2,5 méter széles sáv maradt szabadon, ahol jelzőrök irányításával váltakozó irányban haladhat a forgalom. A napi munkák befejezése után legalább 6,5 méter széles útfelület áll majd rendelkezésre a kétirányú közlekedésre. És végezetül sport, Varga Barnabásra combsérülése miatt kihagyás vár, így nem lesz bevethető a labdarúgó válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóin, értesült a Nemzeti Sport. Varga combjában a szakadás már az első vizsgálatok alapján megállapítható, viszont annak mélysége, hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt, nem. Az oldal szerint legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kellőtt már koroszi szövetségi kapitánynak.
0: Időjárás.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg, vasárnap elérjük a 30 fokot, ám a jövő hét már őszies időt hoz a front mögött.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmer Erdomással.
2: Üdv mindenkinek, ez már a második. Sziasztok, a Forrás Rádiót hallgatjátok. A szombat délelőttben Tamás. Egészen eddig lehetünk együtt. 9-től az üzenet küldő műsorral, ebben pedig rárepülünk a névnaposokra, és persze megnézzük, kik a híres születésnaposok. Jön a kalendárium, állok addig Shaft, na meg Pulmax Martin Millerrel. Nyit a Headlight, tarts velem!

Dolog, és persze James Arthur, a Work With My Love volt a tiétek 3 évvel ezelőttről hoztam. Na ez a forrás, benne a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy. Ebben az órában ígéretem a szíven, hozom a kalendáriumot, érkeznek a névnaposok, és persze az érdekességek. Jókat válogattam be, úgyhogy higgyétek el, szórakoztató lesz. Na és az üzenet küldő műsor is, 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában jöhet az üzid, névnapos születésnapos köszöntésre. Tök jó, vagy csak ha gondolsz valakire, mondjuk tegnap meghúzta az autódat, és lenne egy jó kívánságot számára, akkor tedd rajtunk keresztül. Itt lesz mindjárt Mickey Mouse, vagy miért is? Na, azt is megtudjátok, és elregélem. Addig Ed Sheeran tuti, na meg a BSV is, ha mennie kell, így a dal. Hozom csak slágerek közt.

Sheeran és az Overpass Graffiti volt a tiétek szombat délelőtti program. No és Tamás itt veletek, egészen egy óráig lehetünk együtt ebben, mint ahogy ígértem. Itt a kalendárium. És a Wilhelminák névnapot ünnepeltek, csak szólok, ha esetleg kimaradt volna. A latin germán német eredetű név a tiétek, a Wilhelma továbbképzése. Jelentése erős akaratú, védelmező. És nagy bicepszel meg ilyenek? Hoppá! Wilhelminák, boldog névnapot nektek! Üzenet a többieknek, 9-től jön az üzenet küldő műsor, tessék őket bátran köszönteni rajtunk keresztül, tehetitek! 0-20-97-8-97-8, 5-ös a számom, Mickey Mouse, na mindjárt jön ő is, Dua Lipa is, George Ezra, Bruno Mars, és persze Justin Timberlake, mert a nagy öreget nem hagyhatom ki, Szenyorita így a dal, csak slá-

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: heart.
1: Dua Lipa és a Break My Heart 6 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, az üzenetküldő műsor a következő órában érkezik. Most viszont, ahogy ígértem neked, itt a szombat délelőttben itt vagyok a kalendáriummal. Például Kossuth Lajos államférfivel és politikussal, a mai nap szülötte. 1928-ban mutatták be először a Mickey Mouse című filmet. Mickey az egér, Vilja gőzhajó című filmben debütált. Na ekkor még drótvékony végtagjai voltak és gonosz jelleme, macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett. 1783-ban a Versailles kastély parkjában fedélzett én állatokkal felszállt a mongol fírtestvérek hőlékballonja. Egyébként a kosárban tyúk, kacsa és birka volt. Ember repülését a király nem engedélyezte. Egyébként 8 percet tartózkodott a levegőben és 2 kilométert repült. Na ezt figyeljétek, egy kitűnő példa arra, hogy milyen az, amikor valakik tudja, hogy egymásnak lettek teremtve. Egy napom született Emil és Dana Zátopek házaspár, olimpiai bajnok csehszlovák sportolók. Érdekesség, hogy 1952. július 24-én Helsinki-ben egy napon nyertek olimpiai bajnokságot is. Jeremy Irons, az Oscar-díjas angol színész megvan, na ő is a mai nap szülötte. Neil Rogers, amerikai zeneszerző, de ugyancsak. 1957-ben az Amerikai Egyesült Államokban, Nevadában végrehajtották az első föld alatti kísérleti atomrobbantást. 1991-ben találták meg Öcit, egy több ezer éves mumifikálódott férfit. Kapaszkodjatok, még dal is van róla. Sőt, van egy DJ Öci is. Na, csak így mellékesként. 2006-ban tüntetők ostromolták meg a Magyar Televízió székházát. 1849-ben Oaklandben nyílt meg az első nyilvános mosoda. 1981-ben a Central Parkban 400 ezeren látták Paul Simon és Art Garfunkel ingyenes koncertjét. Egyébként 22 dalt énekelt el a közkedvelt duó, elsőként a Mrs. Robinson-t. Nos, ennyi volt a mén, kérem szépen a kalendáriummal. 9-től pedig jövök majd az üzenetküldő műsorral. Addig James Blunt, Smash Mouse, no és Inna Matomával. A Dream Out Loud-a tiétek, csak slágerek közdobjátok.

James Blunt és a Heart to Heart volt a tiétek. A Forrás Rádiót hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt vagytok egészen egy óráig, innentől már az üzenetküldő műsort kell, hogy bejelentsem. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Hozom mindjárt a programot. SMS Viber formában pedig küldhetitek az üzeneteket. Wilhelmina, igen, őket tudod köszönteni, mert hogy névnapot ünnepel, de ha születésnapos rokonod, ismerősöd, barátod, barátnőd van, akkor róla is emlékezz meg, akár egy dallal is. Andy Kelly Harris, tuti, jön a halott pénz, meg a Sophie Tucker, Summer in New York, így a dal, csak slágerek közdobom.

0: Itt a Forrás Rádiót hallgatod, a szombat délelőtti programban. Tamás, köszi, hogy itt vagy. Pisti jön a legfrissebbekkel, aztán elkezdem az üzenetküldő műsort. 4 órán keresztül a tiéd vagyok. Pitbullal, I'm Chino-val és Neo Garcia-val. Jel lesz a Hangover!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
5: Nem lehet elfelejteni 3 betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élményé az autózást.
6: Volkswagen.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Kapitány István szerint megoldható a leválás az orosz gázról, nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. Az ELTE díszdoktorává avatta Krasznahorkai Lászlót. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, itt a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Hangsúlyozta ugyanakkor, a mainál jobban lehetett volna diverzifikálni a beszerzést, de az előző kormány az orosz importra alapozott. A belga szövetségi kormány meghosszabbítja és növeli a katonák jelenlétét a brüsszeli vasút és metróállomásokon, mintegy 50 katona segíti majd a rendőrség munkáját közös járőrözéssel. A városi pajzs elnevezésű művelet áprilisban kezdődött. A kormány kérésére akkor mintegy 30 katonát vezényeltek ki, hogy támogassák a rendőri tevékenységet a vasút és metróállomásokon. Az intézkedést azért vezették be, mert a fővárost egyre inkább sújtotta a kábítószerrel összefüggő erőszak. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal tatai járási hivatalának tájékoztatása szerint a tatai járási hivatal kormányablak osztályán 2026. szeptember 21-én informatikai korszerűsítés miatt ügyfélmentes napot rendelnek el, így az érintett napon az ügyintézés szünetel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, azaz az ELTE tiszteletbeli díszdoktorává avatta pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor az ELTE díszdoktoravató ünnepi közgyűlésén. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre van kilátás a hétvégén, a maximumok nagyrészt 25 fok felett alakulnak. Jövő hét hétfőn azonban érkezik egy újabb hidegfront, amely mögött visszaesik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Elmúlt 9 óra, ez azt jelenti, hogy indítom az üzenetküldő műsort, 4 órátok van köszönteni, születésnapos, névnapos ismerőst, vagy csak kérni egy dalt, mert mondjuk hallottátok az újdonságot és szeretnétek újra. Lehet, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Mystic és a Scandalous érkezik mindjárt elsőként. Pitbull, I'm Chino és Neo Garcia, ahogy ígértem. A Hangover jön.

Fantastic, és persze, hogy a Scandalous volt a tiétek, egy nagy klasszik 2003-ból a Forrás Rádió szól nálatok. Köszi, hogy itt vagytok, egészen egy óráig tart az üzenetküldő műsor, én Tamás. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, na ezt tessék bátran használni, a Wilhelminákat pedig felköszönteni. Köszönöm! Buenos Morgan visszatekintő, na azt is kapszám minden órában, tehát kereken 4 lesz. Milyen az igazi álom férfi, no ez került terítékre szinte az egész délelőtt folyamán, mert hogy több részre osztották nekem a best of-okat, a srácok ügyesek voltak. Milyen Kitty álom férfia kiderül nem sokára. Addig viszont tuti, hogy jön például Chapel Ron, no meg a Magna Cum Laude 2007-es nagy durranása. Vali üzenete előttem, boldog 50. születésnapot kíván drága férjének, Janinak, köszönni, hogy jóban, rosszban mellette van és imádja. Vali, köszönöm, hogy írtál, a dal, amit kértél a Magna Cum Laude-től a Színezd újra, na ezt hozom már is. Férjednek, Janinak, boldog születésnapot!

해주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시.

Vámáros Lizó, az egykori nagy klasszikkal. A Bleeding Love volt a tiétek 6 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy. 0-20-97-8-97-85-ös ám a számom. Tessék nyugodtan használni. Réka üzenete előttem legjobb barátnőjének Kingának küldeni Chapel Roan egyik dalát. Üzenet nincs hozzá, csak annyi, hogy szép napot kíván mindenkire. Köszönjük, Réka, hogy írtál. Kingának itt a dal. Jön Chapel Roan és a Pink Pony Club. Szép napot nektek is.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrásnál.

Bobby és Jennifer Price, az In This World volt a tiétek az új évezred legelejéről hoztam. Ez a forrás, a szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatott, Wilhelmina köszöntésre tökéletes. Attila írt rám, házassági évfordulódra köszönt, méghozzá Zsókát. Köszöni az elmúlt 20 csodás évet, jöhet a következő 20, írja Attila. Fú, tényleg, baromira nem vagyok tisztában, hogy milyen évforduló, milyen arany, ezüst, vagy ó, ezeket igazából nem ismerem. No, Attila, köszönöm, hogy írtál nekem a házassági évfordulótokra. Itt a Bagosi Brothers Company, ahogy kérted. Jön a Balaton, Zsóka Attila, még 200.

0: Ádám, persze, hogy Curtisszel, ez vagyok én, az 5 évvel ezelőtti dal címe. Ez a forrás, az üzenetküldő műsort hallgatod, amit, ahogy ígértem, megspékelek Buenos Morgan visszatekintővel. A program maga hétköznap jelentkezik 6 és 10 között, ébreszt Roland és Ádám, no meg a hírszerkesztő lányok, ezen a héten pedig az egyik lány ugye Pisti volt. No, de itt most Kitty került terítékre, mert hogy az álomférfit keresték, Kitty álomférfiét. Na, hogy milyen is? Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Van egy új felmérés, és itt a 9 tulajdonságot szedték össze, amit rengeteg nő meghatározott egy férfinál, és nyilván van már egy korábbi erre, kitérnek a cikkben is egy korábbi kutatás, azt már néztük, abban 53 ország vett részt, és ott szoktuk kihozni azt, hogy a humor a legfontosabb mindig. Mm-hmm. Nyilván itt is rajta van a top listán, de most itt van egyben 9 dolog, aminek stimmelnie kell. Nézzük meg, hogy tényleg ez a legfontosabb 9, utána pedig majd kapsz tőlem férfi pontokat, és összerakhatod magadnak a férfit.
3: Olyan.
2: Amire jó lenne az, ami a suliban van tödöz a kis dobókocka a kis piros pontokkal. Erre nincs itt egy sem. Most senki nem tud, mire kell.
4: Na, én egy dologtól félek, hogy arra fogok rádöbbenni a végén, hogy meglepően tökéletes vagyok.
3: Ja, ja, hát nagyon ettől közel én vagyok is félek. Hozzá.
2: Tehát a mai műsorban az már kiderült, hogy Rolandtól csak szebb a világ, és mindenkinek igen. jobb az élete. Most megtudod azt is, hogy magadat hogy ragyogod be.
4: Tulajdonképpen igen.
2: Erről szól, ez egy ilyen, én reggelente ilyen jó pszichológusként megadom neked az egotrippet, és utána a mai napot lenyomod, otthon egy kicsit meghunyászkodsz, aztán visszajössz reggel, és kapsz megint egy löketet.
4: Na, milyen diplomatikusan fogalmaztál a kicsittel.
3: Igen.
4: Na nézzük, jó, hogy mi az, amit egyébként a kutatók, mert egy tudományos kutatás, okay. És nem ilyen kiskegyed, nem.
3: Meg brit tudósok.
4: Azokásos.
2: Nem mondtam be.
4: Nem, szóval tényleg kutatók összeszedték, hogy mi az, ami elvileg a tökéletes vagy ideális pasihoz kell.
2: Igen, egyébként ezen LC csak lefordította, tehát ez tényleg egy nemzetközi kutatás.
4: Na, tehát igazából ők nem kutattak, csak a Google fordítót tudták használni. Az első az intelligencia, és így nem feltétlenül lexikális tudásról van szó, mert az ugye a műveltség, hanem a gondolkodás, az értelmes beszélgetés, tehát ebben azért már egy kicsit ilyen EQ is van, ugye az értelmi és érzelmi intelligencia.
2: Na, tehát Kitty, itt van neked az álompasi, hívjuk mondjuk Csabának. Csaba, legyen IQ-s.
3: Legyen.
2: Tehát kell.
3: Meg elkús is.
2: Jó, itt második helyen van a humor. Nyilván ez fontos, meg amúgy szerintem a kettő összefügg. Tehát az igazán jó humor annak van, akinek van intelligenciája.
4: Mert ha nincs elég EQ-ja, akkor a kapcsolatot el... Na, ezt nem fogom befejezni.
2: Rontja! Jó,
3: nyilván... A mai örök zöldein.
2: Humor a párválasztásnál fontos, igen, ezt emeljük ki, de akkor menjünk tovább. Kedvesség.
4: De várj, ezen így tovább lépte, humor az mondjuk alap.
2: Annyiszor megbeszéltük, nem? Ja, tehát az, szerintem az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb.
3: Persze.
4: Szerintem is.
2: Ezért nem értem, hogy működik a kapcsolatom, de...
3: Meg a Roland is, hogy lehet mi sem.
2: Igen, ezt nem értem, hogy miért pont mi vagyunk házasok ebből a stúdióból, de hát így alakult. Na, viszont rendkívül kedvesek vagyunk. Állítólag hosszú távon nem a rossz fiú visz mindent, hanem a kedves viselkedést értékelik az egyébként rövid kalandokra rossz fiúkat kedvelő hölgyek is.
3: Hát még nem találkoztunk kedvesen.
2: Tényleg?
3: Nem, viccelek. De azokat fiatalabb koromban is azokat elhajtottam.
4: Ugyanez ez van, mert ilyenek a nők a szemeteket szeretik, valóban, és ez
3: amikor
4: unalmas.
3: Amikor fiatalok.
4: A túl normális, az unalmas. És ezt én is láttam így magam körül, hogy azért előszeretettel a csajok, a normális pasikat így hamar skippelték, hamar megunták.
2: Ezért lettél ilyen gangsta?
4: Az, igen, olyan rossz fiú vagy, hogy gyerekek, egyszer életemben nem indexeltem kifele a körforgalomból.
2: De ez egyébként meg visszaviszed a 10 000-et az étteremből, hogyha kevesebbet számláznak. De ez egyébként szerintem a világ nagy problémája, ez amit itt most megbeszélünk.
3: De
2: mert...
3: szerintem igaz a férfiaknál és a nőkre, nem?
2: Azért, mert az izgalmasabb.
4: Amúgy igen, tehát hogy az ugye, van, hogy ott fiatalként is... ott is arra vágysz, hogy ez a dögös, bevállalós, ez a, hát nem mondom, hogy rossz lányos, mert azért az túlzás, de hogy azért hosszú távú kapcsolatot meg nem olyan csajjal képzelsz el. Ja.
2: Na jó. Következőt mondtam, mert ezt a turizmus dolgot nem tudom kiejteni.
4: Altruizmus. Magyarán segítőkészség. Uh-huh. Tehát, hogy vonzóbbnak tűnhet egy önzetlen, másokért tenni akaró és tenni is tudó férfi.
3: Uh-huh. Hát igen. Azt értékelendő.
2: De ez is érdekes, mert nekem a kedvességgel ez is kéz a kézbe jár.
1: Buenos Morgan! Minden

0: Chase Baxter és a Get Over You volt a tiétek, ezzel zártam az üzenetküldő műsor első óráját, de még van előttünk három, úgyhogy használd ki nyugodtan. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán Kenya Grace kezd, a Strangers-t mutatom.
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
4: Na, hogy megy a meló?
5: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
4: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
5: Komolyan?
4: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
5: És milyen a cég?
4: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
5: Na, ez már jól hangzik.
4: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! A miniszterelnök szerint a kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével. 1 millió svéd koronával megemeli a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat a Nobel Alapítvány. Döntetlent játszott a Tatabánya. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei itt, a mikrofon mögött Szabó István. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormány fő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak pénteken. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. 1 millió svéd koronával megemeli a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat a Nobel Alapítvány. A szervezet pénteken jelentette be, hogy az eddigi 11-ről 12 millió svéd koronára, ez 387 millió forint, erre emeli a kitüntetetteknek járó összeget. A pénzdíj összegének emelésével fenntartjuk a Nobel-díj hosszú távú jelentőségét, és biztosítjuk, hogy a díj anyagi része az idő múlásával is megőrizze értékét, idézi az alapítvány honlapján olvasható közlemény Anna Startjét, a Nobel Alapítvány ügyvezető igazgatóját, aki emlékeztetett, idén lesz 125 éve, hogy a Nobel-díjakat először odaítélték. Szeptember 20-án országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel, változatos eseményekkel és több helyszínen máskor nem látogatható terek megnyitásával várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. Most vasárnap a Tatai Eszterházi kastélyban a résztvevők olyan területekre, köztük a kis kastélyba és a kastélykertbe is bepillanthatnak, amelyek csak korlátozottan látogathatók. A szeptember 20-ai események díjmentesek, egyes tárlatvezetések előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részletes kínálat és a részvétel feltételeiről a nov.hu oldalon, valamint a helyszínen, illetve az intézmények közösségi oldalain érdemes tájékozódni. És végezetül sport, a Tatabánya 24-24-es döntetlent játszott a Győri Eto University vendégeként a férfi kézilabda NB1 pénteki játéknapján. A Tatabánya vasárnap 1 góllal megnyerte a Szeged elleni rangadót, a pénteki meccs első fél idejében azonban 13 lövést rontott, és 2 gólos hátrányban volt. Már fél perc sem volt hátra, amikor döntetlen állásnál Szmetán Máté lövését Andó Arián kivédte, majd egy időkérés után az utolsó támadásukat kínai figurával és góllal zárták a vendégek. Daniel Mosindi látványos találatára is volt azonban válaszuk a győrieknek, ugyanis a gyors középkezdés után Bognár Alex távolról a hálóba bombázott, ezzel 1 pontot megmentett csapatának.
0: Időjárás.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg, vasárnap elérjük a 30 fokot, ám a jövő hét már őszies időt hoz a front mögött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Az elsőn túl, a másodikon pedig már benne már, ami az üzenetküldő műsort illeti, Wilhelmina nevű ismerősödet köszönj, névnapja van, csak súgtam, ha pedig valaki esetleg születésnapot ünnepel. Na hajrá, Tiziano Ferro mindjárt jön a Perdónával, Kenya Grace pedig, ha már ígértem, akkor kezd, jön a Strangers, én

színezzük a hétvégét. Tarts Zimmerer Tamással minden szombat reggel 7-től délután 1-ig. Forrás Rádió. Mindig veled.

Pertóna volt a tiétek az új évezred legelejéről hoztam. Köszi, hogy itt vagy. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, tudod, alkalmas arra, hogy megemlékezz valami évfordulóról, legyen akár születésnap, házassági évforduló, mint ahogy az előző órában is volt, vagy éppen névnap. Vilhelmina, ő ünnepel. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. SMS Viber él. Álom férfi, na milyen a szimmetrikus arc szakállal? Kiderül a következő fél órában a Buenos Morgan visszatekintőből. Addig SUV 2, no meg Alex Warren, és na melyik dal? Gábor üzenete előttem Katának küldeni azt a dalt, ami az első randiukon szólt, az pedig az Ordinári. Üzenet, mármint Gábor üzenete, alig várom az estét. Kata, ma este nem fájhat a fejed, nem lehet gyomorrontásod, semmi, randi van. Gábor, köszönöm, hogy írtál. Alex Warren, na és persze, hogy az Ordinári érkezik. Jó szórakozás nektek az estéhez.

0: Prima Max és a One Night az imént 2 évvel ezelőttről hoztam, te a Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagytok. Az üzenetküldő műsor egészen 1 óráig pörög. A raktárus fiúk üzenete előttem Dash és Young Fly újdonságát szeretnék kérni tőlem. Figyeljetek ezt az üzenetet. Szia Tomi, azt a dalt kérjük, amiben a lányok ... Nos fiúk, értem én, hogy álmodik a nyomor. A délutános műszaknak kérik, akik ugyan még nem dolgoznak, de majd fognak. Akkor úgy látszik, hogy ti vagytok a délelőttösök. Hogy eltaláltam mi? Dash és Young Fly. Fiúk, köszi, hogy írtatok, jó munkát nektek. Na itt jön az, amikor a lányok meghavatják a dalt. Ez új 2, csak slágerek közdobom.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úrjá!

0: tábla, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plus Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sean Kingston és a Me Love 2007-ből érkezett ez a forrás, a szombat délelőtti üzenetküldő műsorban Jude Law a folytatásban. Andy írt Petinek küldeni, aki most éppen vezet, vigyázz magadra az utakon, várlak haza, ez az üzenet, mert ez a most éppen, hát nem most éppen volt, lehet, hogy azóta már Peti nem is vezet, és mondjuk hazaérkezett, vagy oda, ahova indult, de azért remélem még aktuális. Andy, köszönöm, hogy írtál, Jude Law-tól a Reflexet szeretnéd küldeni Petinek. Randy, ha még

0: Magic és a Rude 2014-ből érkezett. A Forrás Rádiót hallgatjátok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Egészen egy óráig tart az üzenetküldő műsor. 0-20-97-8-94-85-ös a számom. Jön a Buenos Morgan visszatekintő. Még mindig egy álom férfit keresünk. Kittinek, szimmetrikus arc, szakállal. Na milyen lehet az? Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Szimmetrikus arc.
3: Most megyük már át, hogy honnan nézze. Hát felülről tök szimmetrikus.
2: Az enyém is. Hát egy gyerek kellett felte az orrom, tehát az már elrontja, úgyhogy igen, ez az egy, ami biztos, hogy nem igaz rám.
3: Na de hogyha úgy rakod a tükröt, nem tudod? Nincs ez a tükör?
2: Igen, ezt nem lehet úgy hajlítani szerintem. Állítólag a vonzerő megítélését nyilván ez befolyásolja. Tudjuk jól, hogy ugye igen, ami tökéletesen szimmetrikus arc, állítólag az a legvonzóbb.
3: Egyébként tényleg, de nem tudom miért, azért már rendet akarunk, hogy itt neked mennyire szimmetrikus az arcod, most nézem.
4: Fogalmam sincs.
3: Ahogy szerintem hármon közül neked a legszimmetrikusabb, nem?
2: Is.
3: Aha. Most,
4: de ronda vagy.
3: Most keverd össze a bal, meg a, most keverd össze, és akkor meg tudom-e mondani, hogy
2: mik szép ez.
4: Amúgy szerintem egyik fülem az feje van, de lehet, hogy mindenkinek. Egy picit.
2: Hát mit életben tudom, nem néztem még a füleidre, te is haragudjál, hogy melyik hol van.
4: Hát ne, haragudj, nézd meg.
3: Valaki Tomihoz megy vonalzott?
2: Egy szorsokkal nem érnénk a kinti füleit, hogy melyik
3: de ez
2: hol van.
3: Amúgy tényleg, miért? Azért, mert a modellek ezt ültetik belénk? Nem, ez szerintem ez ilyen genetikai dolog, nem, hogy a szimmetrikus szép, vagy a rendezett
4: hát
3: a szép.
4: Hát igen, ezért szép Ricky Martin és mindig.
3: Sokáig nem voltak szimmetrikusak a fogaim sem. Aztán azt helyretetették, és tényleg jobb lett szimmetrikusan.
2: Hát ugye nézzél meg egy Mónika Sót. Látod az ellenkezőjét.
3: Igen, ebben is van valami.
2: Mondjuk ott is volt, hogy szimmetrikus, de volt itt is egy, meg ott is egy.
4: Vagy sehol nem volt.
3: Egyébként az sehol nincs, az is szimmetrikus.
2: Aztán még állítólag a kellemesen mély hang, az is nagyon fontos, mert nem csak az számít, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy milyen hangon.
4: Köszönjük.
5: Kérsz egy kádét?
2: Hát ez a mondom, kellemesen mély. Ez ilyen, hát ne is arra, hogy nem tudom, milyen volt.
3: Jó. És a megfelelő hosszúságú borosta.
2: Mert hogy állítólag bizonyos mennyiségű borosta,
3: az kell.
2: Vonzóbbá teheti az arcot.
4: Ez így van.
3: Ez a nőknél is.
2: Ilyen mediterrán típusoknál,
3: igen. Mexikóba.
2: Amúgy ez nem, ebben lehet igazság, mert hogy én se szeretek például rendesen megborotválkozni, de szerintem rosszabbul áll, mint amikor visszanyírom a borostámat.
4: Hát anyából ilyen csupasz csigának néz ki mindenki.
2: Igen. Ádi, ő ilyen borotválkozós, Ádi nem borostás típus.
3: De nem is értem, mert látszik, amúgy is.
2: Ja, hát igen. De azért, ha megnövesztenéd úgy, akkor látszódna.
3: Na jó, ebben nem menjünk bele, mert egyébként...
4: Nem akarod megnöveszteni? Itt a november...
3: A feleségemnek kifejezetten tetszik, én szeretem, hogyha nincs a hajnal is, tehát hogy így megy otthon ezen a dilemma. Növesszünk? Hagyjuk? Megnézitek?
2: Aha, szerintem hagyj.
4: Ja,
2: igen,
4: nézzük
2: igen.
4: Már meg.
2: Nekem is mindig van, tehát hogy én nem szoktam rendesen megborotválkozni.
4: Csatlakozz majd ez a novemberhez, aztán...
3: És olyan leszek, mint a Donald Kacsában a gangsterek, tudjátok, azok a banditák, akiknek
4: van. Nem, hanem tényleg egy sírem.
3: Van a kozsóborosta, az azért menő, ami így be van festve borosta.
2: Jaj, ne, az nagyon gáz.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Milky és a Mark Ralph közös Jazzway Jar volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor egészen egy óráig tart a program. Hozom Pistit, a legfrissebbekkel érkezik, aztán Tate McRae. Na jel lesz a Tit for

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
3: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva a délelőtt 11 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Nőtt a forgalom a reptereken, megkezdődik Komáromban a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a TISZA frakció a Facebook oldalán. Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Emlékeztettek, hogy október 1-től az elnevezések változnak. A vármegye helyett újra megye, a főispán helyett kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.137.301 utas fordult meg, 12,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte az MTI-vel a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál 13,7%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről. Megkezdődik Komáromban a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. A kivitelező a több ütemben történő munkálatok ideje alatt arra törekszik, hogy az utca a lehető legnagyobb mértékben folyamatosan járható maradjon, és a közlekedés csak a feltétlenül szükséges mértékben korlátozza. A kivitelezés nagy részében egyszerre csak az út egyik oldalán dolgoznak, a másik oldalon legalább 2,5 méter széles sáv maradt szabadon, ahol jelzőrök irányításával váltakozó irányban haladhat a forgalom. A napi munkák befejezése után legalább 6,5 méter széles útfelület áll majd rendelkezésre a kétirányú közlekedésre. És végezetül sport, Varga Barnabásra combsérülése miatt kihagyás vár, így nem lesz bevethető a labdarúgó válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóin, értesült a Nemzeti Sport. Varga combjában a szakadás már az első vizsgálatok alapján megállapítható, viszont annak mélysége, hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt, nem. Az oldal szerint legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kellőtt már koroszi szövetségi kapitánynak.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre van kilátás a hétvégén, a maximumok nagyrészt 25 fok felett alakulnak. Jövő hét hétfőn azonban érkezik egy újabb hideg front, amely mögött visszaesik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem, sziasztok, ez már a harmadik már, ami az üzenetküldő műsort illeti. 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom, egy óráig használhatjátok. Az üzenetküldő műsorban persze jön a Bulmasz Morgan visszatekintő is. Major Lazer mindjárt, most pedig Tate McRae, aki nyitja a blokkot. Tit for Tat, így a dal. Én Tamás, rádiózz velem!

A Major Lazer és Ty Dolla Sign közös boom volt a tiétek, jó nagy robbanás volt, beleremegtek a falak. Ez a forrás benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor már harmadik órája. Wilhelmina köszöntésre tökéletesek vagyunk, de hogyha a születésnaposról emlékeznél meg, azt is megtelted rajtunk keresztül. Buenos Morgan visszatekintő, kapaszkodj, Kitty gyakorlatozik. De hogy mire? Három férfira? Ho-ho-ho, úristen, mi lesz ebből? No, a következő fél órában a Buenos Morgan visszatekintőből ígérem, hogy kiderül. Addig viszont Tutti, Dr. Béres és Verép Tomi. A következő üzenet feladója a főnök. Igen, így van ideírva, a főnök. Köszönöm a konyhai csapatnak a mai kemény munkát, ezzel a dallal kíván nekik szép délutánt, jó pihenést, szép estét. Drága főnök, köszönöm, hogy írtál, Dr. Béres és Verép Tomi közösét kéred tőlem a hozzám tartozolt, ami ugye egy Delusza John nóta feldolgozása, az pedig egy másik nóta feldolgozása, na mindegy, ebben nem menjünk bele, visszamehetünk egészen az ókorig. Na jön a hozzám tartozol, konyhai csapat, jó munkát!

Miri és Anaya Twain itt a Forráson. A 2 évvel ezelőtti Unhealthy volt a tiétek. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatjátok. Egészen 1 óráig tart a program. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Lordi mindjárt énekel. Előtt azonban Dr. Béres közösködik Herceggel. Kata küldött üzenetet Esztergomból. Küldeni a dalt a párjának, Péternek, mert ő az, aki minden nap mosolyt csal az arcára. Kata, köszönöm, hogy írtál, viszont akkor a dal címét nem értem. Mit akarsz a boldogságtól? Na hát, mit akarna Péter? Itt a dal!

0: barátnak pedig az ikonikus Gutzmes burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Gut kedvenceidre Tatán!
1: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
2: Volkswagen.
3: Új évadában is várja önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

íz, amiből nekem baromi kevés van már, hoztam csak slágerek közt. Ez a forrás a szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatott, köszönöm, hogy velem tartasz. Nem sokára Buenos Morgan visszatekintő, ígértem, hozom, Kitty álomférfia még mindig, és persze egy kicsit gyakorlatozik is, hát az álomférfira persze. Zoli írt, a haveroknak küldené James Hype és Sammy a Bartles közösét, nélkülük egy hétvégi buliba sem indul el, írja Zoli, ezt tök megértem, főleg, hogyha ilyen dolog szólnak egy buliba, ugye? Mind a 7 seconds, nos, jön már is, ha este buli van, akkor jó szórakozás nektek!

0: Kelly Harris és Tom Grennan, a By Your Side volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatod, és már is a Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk. Amit ígértem, álomférfit és Kitty gyakorlatozását. Na, ezeket tuti hozom, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó, figyelj, Kitty, maradt egy kis időt, hogy akkor összerakjuk neked a legjobb pasit. Annyi van, hogy van 9 pontod, tehát 9 férfi pontod, amit szét kell osztani, és hogyha valamit nagyon akarsz, akkor arra 3 pontot kell adni ezekből a dolgokból, hogyha valamit kicsit akarsz, akkor 2-t, hogyha nem nagyon, akkor 1-et, de hogy nyilván el fog fogyni, tehát hogyha mondasz 3 fontosat, akkor a többi tulajdonságból semmire nem marad, és akkor az nem lesz ott a pasitban. Mi ezek közül az, amire azt mondod, hogy biztos a 3 pontos, tehát hogy tudja, hogy kifizeted rá a 3 zsetont? Intelligencia, humor, kedvesség, altruizmus, őszintesség, jó kommunikáció, szimmetrikus arc, kellemes méhang, megfelelő hosszúságú borosta. Mi az, amire azt mondod, hogy te a 3 zsetont leteszed? Akár többet is vetsz 3-ért, de akkor többi nem lesz.
3: Jó, egy 3-as te cseszek arról, hogy szimmetrikus arc.
2: Tényleg? De jó, hogy ilyen őszintem.
4: Az a szép pasit.
3: Na. Most ne haragudjál, mehetünk ezen a vonalon, hogy jaj, mert a belső, meg a... Igen, fontos. És
2: balról is, jobbról is ugyanazt.
3: Nagyon fontos, de...
4: A... Szereti így, két irányból. Jó, de pörgetünk el, szimmetrikus arc, 3 pont.
2: Adsz-e bármire még 3 pontot, vagy most már osztogatod? Nincs még valami? Akkor valami belső, amire ráadod a 3-at?
3: Hát nekem fontos az, hogy mondjuk, hogy jó kommunikációs készségen anyám.
2: Jó, tehát akkor van egy jó kommunikációs képességű szimmetrikus arcud. Válaszolok hozzá még valami kicsit.
3: Valami kicsit? Hát őszinte az legyen.
2: Őszinte legyen egy kicsit?
3: Akkor mi legyen még?
4: Hát de ez mennyire? 2 vagy 1 pontra őszinte?
3: 2.
4: Jó, akkor maradt 1 pontod.
2: Ja, humora legyen, vagy elengedtük?
3: Úristen.
4: Vagy intelligenciája legyen.
2: Na miért visszaregyen, most csak egyet választasz. Humor vagy IQ?
3: Humor.
2: Tehát legyen hülye, de jó poénat.
4: Gyakorlatilag Kittinek lesz egy humoros, jól kinéző, de több buta pasia.
2: Amen.
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: Elise és Daddy Yankee közöst hoztam nektek, Bailar Contigo címmel zártam, a már azt sem tudom hányadik órát. A szombat délelőtti produkciót hallgatott benne az üzenetküldő műsort, hozom Pistét, jön a legfrissebbekkel, aztán a Madonna dala Holiday Chris Vandástól. Mutatom!
1: Elhozzuk nektek a szombat

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, jó étvágyat az ebédelőknek. Kapitány István szerint megoldható a leválás az orosz gázról. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. Az ELTE díszdoktorával avatta Krasznahorkai Lászlót. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Hangsúlyozta ugyanakkor, a mainál jobban lehetett volna diverzifikálni a beszerzést, de az előző kormány az orosz importra alapozott. A belga szövetségi kormány meghosszabbítja és növeli a katonák jelenlétét a brüsszeli vasút és metróállomásokon, mintegy 50 katona segíti majd a rendőrség munkáját közös járőrözéssel. A városi pajzs elnevezésű művelet áprilisban kezdődött. A kormány kérésére akkor mintegy 30 katonát vezényeltek ki, hogy támogassák a rendőri tevékenységet a vasút és metróállomásokon. Az intézkedést azért vezették be, mert a fővárost egyre inkább sújtotta a kábítószerrel összefüggő erőszak. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal tatai járási hivatalának tájékoztatása szerint a tatai járási hivatal kormányablak osztályán 2026. szeptember 21-én informatikai korszerűsítés miatt ügyfélmentes napot rendelnek el, így az érintett napon az ügyintézés szünetel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, azaz az ELTE tiszteletbeli díszdoktorává avatta pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor az ELTE díszdoktoravató ünnepi közgyűlésén. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre van kilátás a hétvégén, a maximumok nagyrészt 25 fok felett alakulnak. Jövő hét hétfőn azonban érkezik egy újabb hideg front, amely mögött visszaesik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Nos, hölgyek, urak, csapjunk bele az utolsóba, úgyhogy egy órás lehetőség még arra, hogy köszönj születés, vagy éppen névnapos ismerőst. 0-20-94-8-94-85 a számom, én Tamás. A Destiny's Child rögvest, így lesz a Beauty Licious, elsőként pedig a Madonna dallal, a Holiday-jel Chris Van Dutch jelentkezik. Rádió

A Destiny's Child, és ahogy ígértem, a Beauty Licious volt a tiétek. 2001-es datálással érkezett ez a forrás, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egészen, na meddig? Igen, egy óráig teheted. Buenos Morgan visszatekintőt is hozok. Alvás hiány és egy-két sztori ezzel kapcsolatosan, tuti, hogy érkezik hozzád. Addig pedig többek között azok a dalok, amiket kértek tőlünk. Például nem sokára Robbie Williams újdonsága. Na azon aztán meglepődtem, kérem szépen, nagyon. De örülök, igen, és örülök még a Vellelo Valmar közösnek is. Pezsgő esőt dobálunk rátok. Vikírt Tatabányáról a szüleinek szeretnék küldeni a dalt, akik éppen nagy sürgés forgásban vannak, mert hogy születésnapot ünnepelnek, az övét. Viki, oké, boldog születésnapot neked, gondolom akkor valamiféle parti lesz otthon, a szüleidnek pedig küldjük azt az esőt, ami pezsgőből van. Itt a Vellelo és Valmar közös pezsgő eső. Happy birthday, és jó szórakozást!

Family Affair volt a tiétek, 2001-es datálással érkezett. Ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti programban Tamás, na meg az üzenetküldő műsor, és Robbie Williams újdonsága, kérem szépen. A helyszín Komárom, a név pedig Kriszti. Na ő küldte, azt írja, hallottam valamelyik nap a rádiónkban Robbie Williams újdonságát. A másik előadót nem tudta megjegyezni, de Robbie Williams neve az ott van. És ő szereti Robbie Williams-et. No, ennek én baromira örülök, annak is, hogy hallottad, annak is, hogy hallgatod a rádió, és annak is, hogy tetszett ez a dal. Egy újdonság, Robbie Williams és mellette Miss Monique, ő egy DJ producer csajszi, jó messziről. Beauty Nas, ez a dal, hozom csak sláger.

A Song of Legend és a Pointer Sisters egykori az I'm So Excited volt a tiétek 3 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, az üzenetküldő műsort hallgatod 1 óráig, rövidesen a Buenos Morgan visszatekintővel. No, de addig jön egy Celine Dion dal, mert hogy Dóri írt rám, a hölgytől szeretne egy felvételt, hogy mindenkinek mosolyt csaljon az arcára. Ezzel a dallal tuti lehet. Dóri, köszönöm, hogy írtál. Celine Dion érkezik, persze, persze. Az I'm Alive a tiéd. Neked is szép napot!

0: tonight.
1: A Fán és Janelle Monáe féle We Are Young pörgött 2012-es datálással. A Forrás Rádiót hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem Buenos Morgan visszatekintő, tehát nesze alvás hiány, és egy-két sztori ezzel kapcsolatosan. Ki mit álmodik? Vagy csak szeretne? Na, mutatom!
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: Na, képzeljétek el, hogy egy új kutatás szerint ideje elfelejteni a 8 órás alvás szabályát.
4: Hát én azt már rég elfelejtettem, mióta reggel műsort vezetek.
5: És látjátok, hogy hosszú ideje ezt csináljuk, és milyen fittek és egészségesek és szép emberek vagyunk.
4: És beszámíthatóak.
5: De meg úgy felejtsük el, hogy több kéne, mert akkor oké.
3: Nem, hát itt most a...
5: Ajaj.
3: Azt mondják, hogy a természetes alvásidő és az egészség szempontjából optimális alvás hossza nem feltétlenül esik egybe a hagyományosan emlegetett 8 órával. Tudjátok, van ez a 8 óra munka, 8 óra.
5: Hát azt tudjuk.
1: Ezek a Kossuth is járt érte, szóval nagyon tudjuk.
3: Hát akkor én is kérném, ha már...
4: Én némileg érthetetlen okból, de igen.
3: Igen.
5: Hanem akkor mi, de miért, hogy ez a 8 óra, ez csak ilyen valaki egyszer ezt tanította, és akkor követjük, mint amit tudom én, a pezsgő szájára rakjuk a kanalat, és nem megy ki a buborék? Tehát ugye tök hülyeség a dolog?
4: Nem, az tényleg nem megy ki.
5: De kimegy. Rohadtul kimegy. Én is csinálom mindig, de kimegy. Ennek semmi értelme. Miért állítaná meg a buborékot egy kis kanál, most komolyan?
4: Miért a habot is megállítja, hogy onnan teszed az ujjadat, és akkor visszamegy a hab?
3: Na, én meg megállítom ezt a témát, gyerekek.
5: Hát ez szopogasd le. Na, igen. Bocs, Kitti, folytasd.
3: Az alvásomat elvittétek máshova.
5: Na, de hogy ez hülyeség a 8 óra?
3: Hát nem biztos. Na, figyeljetek, meglepő adatokat találtak olyan közösségeknél, ahol nincs állandó mesterséges fény. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy az emberek mennyit alszanak természetesebb körülmények között. Ehhez olyan őslakos közösségeket is vizsgáltak. Mi van? Amelyek életmódja több szempontból közelebb állhat a korábbi emberi életkörülményekhez, és amelyeknél kevés vagy egyáltalán nincs mesterséges fény.
5: Én sem alszom 8 órát, ha üldöz az oroszlán. Tehát, hogy komolyan. Folytasd.
4: Ez az ott egy afrikai bozó tövében valahogy nem érzed ezt.
3: Ja,
4: ez tök más az életük. Tehát
3: igen.
4: Nem is lehet összehasonlítani.
5: De mit találtak a kutatók?
3: Na, szóval, hogy a Tanzániában, Namíbiában és Bolíviában vizsgált népcsoportok átlagosan 5,7-7,1 óra közötti intervallumban aludtak éjszakánként.
5: Rolando, olyan bolívosnak tűnsz ma.
4: De azt hittem, ja. Namíbiá. Kikérnek Namíbiában egyébként.
5: Tanzán ördög.
3: Igen.
5: De tényleg, jó, tehát akkor kevesebbet mondanak. Jó, de igen.
3: És de ez... ugye hozzátették, hogy nyilván ez most attól függetlenül, hogy ez a kutatás ezt találta, nem tekinthető most ez mindenkire illeszkedőnek, mert nyilván egyénenként mások vagyunk. Tehát
5: a kutatók megint felvették a fizójukat, de nem állnak bele a dologba.
4: Magyarán, ha elutazol Tanzániába, nem kell 8 órát aludnod.
2: Buenos Morgan! Minden hét

0: Oroszel és a Livuceng, ezzel zártam a mai szombat délelőtti üzenetküldő műsort és magát az egész programot. Úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 7 órától egészen mostanáig Zimmerer Tamást hallottátok. Fogjátok hétfőn, jövök majd a koktéllal, beesek 10 órakor. Ami pedig itt a folytatást illeti, hát jó, hogy Andi egészen 8 óráig, 8-ra érkezik DJ Hubi, itt lesz a Saturday Live Sessionnel, DJ Bedecs és DJ Major Gabe a két vendége, aztán DJ Marák, valamint Robin Schulz a Club Sessionben 10 és éjfél között. Jó szórakozást a délutánhoz, az estéhez, sőt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Én megyek esküdőzni. Na, ciao, ciao, hétfőn, gyűszök!
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, szép szombat délután, több mint 200-an kezdték meg 10 hetes katonai alapkiképzésüket Tatán. Egyetemi tanévnyitó volt a Tavárosában. Idén is megrendezi népmesemondó versenyét a Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár Tatán. Ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofonnál Szabó István, jönnek a részletek itt a Forrás Rádióban. Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai Magyar Honvédség 25. Klapka György páncélos dandár laktanyájában hétfőn a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint hétfőn 207-en vonultak be a Tatai laktanyába, hogy megkezdjék alapkiképzésüket. A bevonulók 19 alakulathoz írták alá a szerződést. A bevonulás első napján a dokumentumok kitöltése után egészségügyi szűrésen vettek részt a fiatalok, és felvették a felszerelésüket. A kiképzés első 2 hetében a fizikai állapotfejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, melynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. A Tatai Piarista Rendházban szeptember 17-én délután rendezték meg a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kara és a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ tanévnyitó ünnepségét. Az épület falai között ebben a tanévben 407 hallgató vesz részt az egyetem képzésein, köztük 148 első éves. Tatán a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 2017-ben kezdte meg működését. A Soproni Egyetem pedagógiai kara először a csecsemő és kisgyermeknevelő, később gyógypedagógiai alapképzést indított, tavaly szeptembertől pedig a paletta óvodapedagógiai szakkal bővült. Idén nyáron a tatai képzés végzősei közül 22 csecsemő és kisgyermeknevelő, míg 25-en gyógypedagógiai alapszakon szereztek diplomát. A Magyar Népmese napja alkalmából idén is megrendezi népmesemondó versenyét a Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár Tatán. Ezúttal a téma a varázslat, jelentkezési határidő szeptember 22-e. Jelentkezni a rendezvény kukac.tataikönyvtár.hu e-mail címen lehet, minden kis mesemondót szeretettel várnak. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu ZRT idén is megszervezi az Idősek Hete program sorozatot szeptember 21-e és 24-e között. A megnyitó szeptember 21-én 18 órától lesz a Tatai Művelődési Központban, ahol Johann János prímás és zenekara ad majd koncertet. Az idei programban szeptember 22-én az Estmoziban vetítik a Magyar Mennyegző című filmet, 24-én délután pedig zenés előadásra várják az érdeklődőket. Kedves hallgatók, ezek voltak a Tatai Krónika hírei. Kevesebb mint 1 óra és újra találkozunk majd. Addig is jó rádiózást, tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, már indítom is a mai napot, gyertek, tartsatok velem. Szokás szerint este 8 óráig foglak szórakoztatni titeket. Ebben az órában hozok majd nektek egy szuper mini pizza ötletet, meg természetesen a legjobb slágereket. Az óra pedig most Tiesto és Brian Grace közösével indul, ez a Beautiful Places.

Brandy és Ragey közöse az Another Day in Paradise, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor itt is vagyok a mini pizza ötlettel. Ezt a TikTokon találtam ezt a receptet, szerintem nagyon egyszerű, gyorsan elkészíthető. Kell hozzá 2 csésze cottage cheese, 4 nagy tojás, 1 csésze bármilyen liszt, amilyet szeretnétek, lehet az akár zabliszt, gluténmentes liszt, de sima liszt is. Aztán kell hozzá még 1 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál só, és ezeket össze kell így mixelni. Méghozzá úgy, hogy a cottage cheese-t és a tojásokat össze kell turmixolni, hogy ilyen folyékony állagot kapjon, aztán utána pedig bele a száraz hozzávalókat, tehát a lisztet és a sütőport meg a sót. Kisebb, ilyen laposabb mini pizza formát kell a sütőpapírra halmozni, aztán a feltét igazából rátok van bízva, amit szerettek, azt rakhattok rá. 200 fokon 15-20 percet kell sütni, és már kész is van a szuper ebéd. Ha gondoljátok, próbáljátok majd ki valamikor. Megyünk most tovább Bibi és Jackson Wang közösével, ez pedig nem más, mint a Feeling Lucky.

0: A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül.

meg. A folytatásban érkezik majd hamarosan Ava Max-től a Loving Myself, aztán egy kis reklámszünet következik, és utána már indul is Jonas Blue és Rennie közöse a Finally. Viszont most egy 2016-os legerre

0: Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 000, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 000 forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingó. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: finally.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Sompoltól szólt a Get Busy. Az FBI egykori ügynöke szerint pedig nem a pszichopata a legveszélyesebb ránk nézve. Joe Navarro, az FBI magatartás kutató programjának társalapítója és egykori elemzője, aki egyébként pályafutása során többek között a hírhet sorozat gyilkos Ted Bundy ügyén is dolgozott, a Veszélyes Személyiségek című könyvében mutatott rá arra, hogy a rossz indulatú narcizmusnak pusztító ereje lehet velünk szemben. Bár hivatalosan nem szerepel a klinikai diagnózisok között, a szakember kifejtette, hogy a saját értéküket elbizakodottan túlértékelő, másokat pedig szisztematikusan leértékelő egyének a legsúlyosabb érzelmi, pszichológiai és anyagi rombolást viszik véghez. Hogy hogyan kerüljük el őket? Hát időben fel kell ismerni. John Gartner, a Johns Hopkins Egyetem pszichológusa azt mondja, amennyiben egy kapcsolatban szisztematikus értéktelenítést, manipulációt vagy állandó gyanakvást tapasztalunk, a legfontosabb, hogy a saját lelki egészségünk védelmében azonnal húzzuk meg a határainkat. És lépjünk tovább, mondjuk ezt már csak én tettem hozzá. Lépjünk tovább a zenében is, Olivia Rodrigo jön a folytatásban.

Krisztófer és Burai közösen könnyár, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Én is veletek leszek egészen este 8 óráig, a mikrofon mögött Hittaler Andreát halljátok. Hozom a jobbnál jobb dalokat a folytatásban is, megyünk tovább Tylával, szól a Chanel.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. A miniszterelnök szerint a kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével. 1 millió svéd koronával megemeli a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat a Nobel Alapítvány. Döntetlent játszott a Tatabánya. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak pénteken. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. 1 millió svéd koronával megemeli a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat a Nobel Alapítvány. A szervezet pénteken jelentette be, hogy az eddigi 11-ről 12 millió svéd koronára, ez 387 millió forint, erre emeli a kitüntetetteknek járó összeget. A pénzdíj összegének emelésével fenntartjuk a Nobel-díj hosszú távú jelentőségét, és biztosítjuk, hogy a díj anyagi része az idő múlásával is megőrizze értékét, idézi az alapítvány honlapján olvasható közlemény Anna Startjét, a Nobel Alapítvány ügyvezető igazgatóját, aki emlékeztetett, idén lesz 125 éve, hogy a Nobel-díjakat először odaítélték. Szeptember 20-án országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel, változatos eseményekkel és több helyszínen máskor nem látogatható terek megnyitásával várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. Most vasárnap a tatai Eszterházi kastélyban a résztvevők olyan területekre, köztük a kis kastélyba és a kastélykertbe is bepillanthatnak, amelyek csak korlátozottan látogathatók. A szeptember 20-ai események díjmentesek, egyes tárlatvezetések előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részletes kínálat és a részvétel feltételeiről a nov.hu oldalon, valamint a helyszínen, illetve az intézmények közösségi oldalain érdemes tájékozódni. És végezetül sport, a Tatabánya 24-24-es döntetlen játszott a Győri Eto University vendégeként a férfi kézilabda NB1 pénteki játéknapján. A Tatabánya vasárnap 1 góllal megnyerte a Szeged elleni rangadót, a pénteki meccs első fél idejében azonban 13 lövést rontott, és 2 gólos hátrányban volt. Már fél perc sem volt hátra, amikor döntetlen állásnál Szmetán Máté lövését Andó Arián kivédte, majd egy időkérés után az utolsó támadásukat kínai figurával és góllal zárták a vendégek. Daniel Mosindi látványos találatára is volt azonban válaszuk a győrieknek, ugyanis a gyors középkezdés után Bognár Alex távolról a hálóba bombázott, ezzel 1 pontot megmentett csapatának.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre van kilátás a hétvégén, a maximumok nagyrészt 25 fok felett alakulnak. Jövő hét hétfőn azonban érkezik egy újabb hidegfront, amely mögött visszaesik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, infókat. Vágjunk is bele a második órába, amiben filmes hírek fognak következni. Például szó lesz a Süti varázslókról, egy új AI megoldásról, valamint Billie Eilish film szerepéről is. Most azonban egyelőre még zenélünk, az óra Offenbach és Justin Jesso közösével indul, ez az Over You.

Viktor szólt a Bye Bye Baby 2019-ből itt a Forrás Rádióban, a folytatásban pedig megyünk tovább a Zootopia 2 betétdalával, ez pedig nem más, mint Shakirától a Zoo.

Sam Smith és Kim Petras közösen az Unholy itt a Forrás Rádióban. Sylvia Plath klasszikusából pedig az Üveg búrából új adaptáció készül, amiben Billie Eilish is szerepet kapott. Carey Mulligan mellett. Sőt, már azt is tudni lehet, hogy a Heat Driver Liber ismert Connor Story szerepelni fog benne. A forgatókönyvet Sarah Polley jegyzi, és ő rendezi majd az adaptációt is. Ennél több információm nekem nincsen, viszont akkor, ha már Billie Eilish,

0: Session.
1: Light Session.
0: Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig.
1: Este 7-től 9-ig.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki víz városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.
2: David Guetta és Ray közöse a Stay-hez szólt itt a Forrás Rádióban, és berendelték a Harry Potter Süti Varázslók harmadik évadát, mindezt pedig a Weasley ikrek, azaz James és Oliver Phelps jelentették be, akik ismét műsorvezetőként vesznek majd részt a produkcióban. Az évad minden epizódja a Harry Potter filmek 25. évét ünnepli, így minden epizód egy-egy filmre fog koncentrálni majd, abban a témában kell elkészíteni a tortákat. A bejelentő videóban egyébként már egy-egy villanásra lehet látni egy-két alkotást, úgyhogy érdemes megnézni. Amit pedig érdemes még megtenni, az az, hogy minket hallgattok. A folytatásban megyünk tovább egy 2015-ös slágerrel, a Fall Out Boy-tól szól az Uma Thurman.

Azaria és Dezs közöse a Te vagy az a lány, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A Prime Video pedig bejelentette, hogy AI-t használnak annak érdekében, hogy a színészek szájának mozgását hozzáigazítsák az angol nyelvhez, hogy a szinkron élmény még élethűbb legyen. A streaming szolgáltató csapata a hírek szerint az AI és a VFX technológia kombinálásával fejlesztették ki ezt az új eszközt, de ennél pontosabb részletet nem osztottak meg ezzel kapcsolatban. Az új AI megoldást már a Maxton Hall sorozattal fogják kezdeni, már el is érhető az első két évadok angol nyelvű változatán, a harmadik évad pedig már azonnal így fog érkezni. Hát, kíváncsi vagyok. Én inkább nézem eredeti nyelven akkor felirattal. A Linkin Park és Jay-Z közöse jön a folytatásban most, már szól is a Numb & Core.

is elértünk a végéhez, úgyhogy most átadom a mikrofon Szabó Istvánnak, elmondja nektek a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza, és indítom is a következő órát, méghozzá Junausus és Lavinia közösével, ez lesz a Canyons, mutatok belőle egy kis részletet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó napot kívánok, szép szombat délután, 3 perc múlva 3 óra lesz. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Nőtt a forgalom a reptereken, megkezdődik Komáromban a Bajcsi Zsilinszky utca felújítása. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, Szabó István vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció a Facebook oldalán. Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Emlékeztettek, hogy október 1-től az elnevezések változnak. A vármegye helyett újra megye, a főispán helyett kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. A Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.137.301 utas fordult meg, 12,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte az MTI-vel a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavalyinál 13,7%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről. Megkezdődik Komáromban a Bajcsi Zsilinszky utca felújítása. A kivitelező a több ütemben történő munkálatok ideje alatt arra törekszik, hogy az utca a lehető legnagyobb mértékben folyamatosan járható maradjon, és a közlekedés csak a feltétlenül szükséges mértékben korlátozza. A kivitelezés nagy részében egyszerre csak az út egyik oldalán dolgoznak, a másik oldalon legalább 2,5 méter széles sáv maradt szabadon, ahol jelzőrök irányításával váltakozó irányban haladhat a forgalom. A napi munkák befejezése után legalább 6,5 méter széles útfelület áll majd rendelkezésre a kétirányú közlekedésre. És végezetül sport, Varga Barnabásra combsérülése miatt kihagyás vár, így nem lesz bevethető a labdarúgó válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóin, értesült a Nemzeti Sport. Varga combjában a szakadás már az első vizsgálatok alapján megállapítható, viszont annak mélysége, hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt, nem. Az oldal szerint legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kellőtt már Koroszi szövetségi kapitánynak.
0: Időjárás.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg, vasárnap elérjük a 30 fokot, ám a jövő hét már őszies időt hoz a front mögött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket, információkat. A következő órában szó lesz arról, hogy bizonyos rúzsokat milyen színű ruhákkal kombináljunk ahhoz, hogy igazán különlegesek legyenek. Meg persze hozom a jobbnál jobb dalokat is, szóval az óra indul, ahogy ígértem, Junotus és Lavinia közösével, szól a Canyons, ez pedig a...

Jason Mraz és az I'm Yours, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor most nézzünk meg pár rúzs árnyalatot, ami feldobhatja és fiatalíthatja az arcunkat, ha jól kombináljuk őket a ruhákkal. A vörös rúzs például nagyon jól mutat a fehérrel, a karamell színű rúzst kiemeli a pasztelsárga, a hűvös puder rózsaszín rúzs és a világos kék szettek mutatnak jól, míg a nude barack színű rúzs a korall színű ruhákkal viselve lesz igazán üde. Persze, ezek közül is mindenki olyan árnyalatot választon, ami jól áll neki. Megyünk most tovább a Lejne Tilkivel, szól a Take It or Leave It.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig Hittaler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig leszek veletek, és hozom nektek a jobbnál jobb slágereket. Például hamarosan szólni fog a Jungle-tól a Someday Somewhere, meg itt lesz majd Pink is a Never Gonna

0: adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
3: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig vodka plusz energy shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Camarón és a 2005-ös Crazy itt a Forrás Rádióban, és hát képzeljétek el, hogy több mint 10 turista busz érkezett a román Duna-deltában található Jurilovka nevű faluba egy olyan halászlé fesztivál miatt, amelyet idén nem is rendeztek meg. És ezt honnan szedték a turisták? Hát bizony a ChatGPT-től. A polgármester személyesen fogadta egyébként őket, és a tők közölte velük, hogy idén elmarad ez a fesztivál, mert amúgy ez egy létező program tulajdonképpen. A polgármester szerint egyes utazási irodák már a nyár elejétől kínáltak utazásokat a településre, ráadásul többféle időponttal. Volt, aki augusztus végére, más ugye szeptember elejére vagy közepére szervezett programot. Úgyhogy valószínűleg az utazási irodáknál mehetett el a dolog. Na, és emiatt nem feltétlenül kell megbízni a ChatGPT-ben, mindent jól meg kell nézni és le kell ellenőrizni. Amiben viszont bízhattok, az az, hogy én továbbra is a legjobb slágereket hozom nektek. A folytatásban például megyünk most tovább Dua

És bizony el is értünk az óra végéhez, úgyhogy most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza nektek a híreket, információkat. A következő órát pedig majd Sompol és Inna közöse All Let It Talk To Me fogja indítani, mutatom.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
4: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veolia-nál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
3: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
5: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva a délután 4 óra, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Kapitány István szerint megoldható a leválás az orosz gázról, nem lesz ügyfelfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. Az ELTE díszdoktorává avatta Krasznahorkai Lászlót. Kezdünk, jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Hangsúlyozta ugyanakkor, a mainál jobban lehetett volna diverzifikálni a beszerzést, de az előző kormány az orosz importra alapozott. A belga szövetségi kormány meghosszabbítja és növeli a katonák jelenlétét a brüsszeli vasút és metróállomásokon, mintegy 50 katona segíti majd a rendőrség munkáját közös járőrözéssel. A városi pajzs elnevezésű művelet áprilisban kezdődött. A kormány kérésére akkor mintegy 30 katonát vezényeltek ki, hogy támogassák a rendőri tevékenységet a vasút és metróállomásokon. Az intézkedést azért vezették be, mert a fővárost egyre inkább sújtotta a kábítószerrel összefüggő erőszak. Nem lesz ügyfélfogadás hétfőn a tatai kormányablakban. A Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal tatai járási hivatalának tájékoztatása szerint a tatai járási hivatal kormányablak osztályán 2026. szeptember 21-én informatikai korszerűsítés miatt ügyfélmentes napot rendelnek el, így az érintett napon az ügyintézés szünetel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, azaz az ELTE tiszteletbeli díszdoktorává avatta pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor az ELTE díszdoktoravató ünnepi közgyűlésén. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre van kilátás a hétvégén, a maximumok nagyrészt 25 fok felett alakulnak. Jövő hét hétfőn azonban érkezik egy újabb hideg front, amely mögött visszaesik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket. Na, nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Britney Spears egyik legendás fellépéséről. No, meg persze, a jobbnál jobb dalok sem maradnak el, úgyhogy, ahogy előző óra végén ígértem, indulunk tovább Sean Paul és Inna közösével. Szól, a Let It Talk To Me, ez pedig a...

Rick Lake és Burai közös a földi pokol, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A Harry Potter mellett pedig van még valaki, aki ünnepel egy 25 éves évfordulót. Ő nem más, mint Britney Spears, hiszen 25 évvel ezelőtt lépett színpadra a VMA díjátadón egy tigris és egy kígyó társaságában. Ugye a kígyó a nyakában volt, az I Am A Slave For You című dalának előadása közben. A Music Daily összeszedett ebből az alkalomból 25 érdekességet ezzel kapcsolatban, én ebből párat hozok nektek. Állítólag a kígyó neve Banana volt, ám később a gondozója elárulta, hogy tulajdonképpen nem is volt neve. Britney rettegett a kígyótól, bár nem látszott rajta, mármint az arcán, mert állítólag kiütéses lett tőle. A piton 3 éves volt, és nőstény. Hozok még infókat erről a bizonyos fellépésről, viszont most megyünk tovább, Enfant Gall szól a Kenny.

Kamrad és a Feel Alive 2023-ból szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor itt is vagyok még több információval. Britney 25 évvel ezelőtti VMA díjátadó gálás fellépésével kapcsolatban. Na hát ezt jól megfogalmaztam. Na mindegy, szóval a legendás zöld szett egy kézzel készült alkotás volt egyébként. A felsőt és a rövid nadrágot kézzel festették, majd Swarovski kristályokkal díszítették. Az I Am A Slave For You még meg sem jelent a fellépés idején. A koreográfiát pedig egy mindössze 18 éves koreográfus készítette, akinek változtatnia is kellett rajta, miután kiderült, hogy egy tigris is lesz a színpadon. Én ennyi infót hoztam nektek ezzel kapcsolatban, meg hozom most akkor ezt a

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Tate McRae és az It's Okay, I'm Okay, ezt tart itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan érkezik a folytatásban Saint Clarától a Breakup Glow, viszont most az Atomic Kitten 2000

A Well Hello, a Hősök és Lőfrak közösen mesélj még róla. 2024-ből szólt ez a szuper hazai itt a Forrás Rádióban, ahol utazgatunk össze-vissza az időben. Most például 2013-ig megyünk vissza. James Arthur és a You're Nobody Till Somebody Loves You, ez a dal fog indulni.

Egy újabb óra végéhez is elértünk, úgyhogy most jönnek a hírek, információk, méghozzá Szabó Istvántól, utána visszaragadom tőle a mikrofont, az órát pedig majd ezzel a dallal indítom.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. A miniszterelnök szerint a kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, 1 millió svéd koronával megemeli a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat a Nobel Alapítvány. Döntetlen játszott a Tatabánya. Ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormány fő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak pénteken. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, átnyújtotta a szakszervezet bértábla javaslatát és azon pontok jegyzékét, amelyekről szeretnének tárgyalni a béremelésen kívül. Magyar Péter egyeztetésre invitálta a szakszervezeti képviselőket, akik bár megköszönték a meghívást, egy későbbi időpontot javasoltak. 1 millió svéd koronával megemeli a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat a Nobel Alapítvány. A szervezet pénteken jelentette be, hogy az eddigi 11-ről 12 millió svéd koronára, ez 387 millió forint, erre emeli a kitüntetetteknek járó összeget. A pénzdíj összegének emelésével fenntartjuk a Nobel-díj hosszú távú jelentőségét, és biztosítjuk, hogy a díj anyagi része az idő múlásával is megőrizze értékét. Idézi az alapítvány honlapján olvasható közlemény Anna Startjét, a Nobel Alapítvány ügyvezető igazgatóját, aki emlékeztetett, idén lesz 125 éve, hogy a Nobel-díjakat először odaítélték. Szeptember 20-án országszerte rendhagyó tárlatvezetésekkel, változatos eseményekkel és több helyszínen máskor nem látogatható terek megnyitásával várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjai alkalmából. Most vasárnap a tatai Eszterházi kastélyban a résztvevők olyan területekre, köztük a kis kastélyba és a kastélykertbe is bepillanthatnak, amelyek csak korlátozottan látogathatók. A szeptember 20-ai események díjmentesek, egyes tárlatvezetések előzetes regisztrációhoz kötöttek. A részletes kínálat és a részvétel feltételeiről a nov.hu oldalon, valamint a helyszínen, illetve az intézmények közösségi oldalain érdemes tájékozódni. És végezetül sport, a Tatabánya 24-24-es döntetlent játszott a Győri Eto University vendégeként a férfi kézilabda NB1 pénteki játéknapján. A Tatabánya vasárnap egy góllal megnyerte a Szeged elleni rangadót, a pénteki meccs első félidejében azonban 13 lövést rontott, és 2 gólos hátrányban volt. Már fél perc sem volt hátra, amikor döntetlen állásnál Smetán Máté lövését Andó Arián kivédte, majd egy időkérés után az utolsó támadásukat kínai figurával és góllal zárták a vendégek. Daniel Mosindi látványos találatára is volt azonban válaszuk a győrieknek, ugyanis a gyors középkezdés után Bognár Alex távolról a hálóba bombázott, ezzel 1 pontot megmentett csapatának.
0: Időjárás.
1: Hétvégén még kitart a nyárias meleg, vasárnap elérjük a 30 fokot, ám a jövő hét már őszies időt hoz a front mögött.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-9992-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.
3: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, neked köszi a híreket, és bizony már csak 3 óránk van együtt, a következő órában pedig hozok nektek 6 olyan kutyafajtát, akik elég költségesek minden szempontból. Azonban a jó dalokról sem feledkeztem meg, és ahogy ígértem, Marshmello, Ellie Goulding és Ava Young közösével indulunk, szól a Save My Love, ez pedig a...

Jennifer Lopez és a Do It Well után nézzük akkor azokat a bizonyos drága fajtájú kutyákat, akiknek az ára elég borsos, és utána is azért gondot kell fordítani arra, hogy megfelelően tápláljuk őket, és egyébként előfordulhatnak bizonyos fajta betegségek is. Nos, az első ilyen kutyafajta a miniatűr Bull Terrier, aztán a Nova Scotia Duck Tolling Retriever is egy elég drága fajta, és itt van harmadikként az Azavák. Ő hozzájuk 700 ezer forint feletti áron lehet hozzájutni. Hozok még ilyen kutyafajtákat, viszont most megyünk tovább Diplo és a Jonas Brothers közösével, ez pedig nem más,

By Alex és a Slap, valamint Nagy Bogi közöse, ha nem hiszek, itt a Forrás Rádióban. Meg még hozok akkor pár olyan kutyafajtát, akik elég borsos áron kaphatóak, és egyébként is kell rájuk költeni, hát jócskán, mint mondjuk egy átlagos kutyafajtára. Ilyen például a tibeti masztiff, a német pincser, a francia buldog és a nápolyi masztiff is. Őnekik már az átlagos áruk 1 millió fölött van, szóval eléggé drágák. Viszont én azt mondom nektek, hogy ha fajta tiszta kutyára vágytok is, érdemes megfontolni az örökbefogadást, rengeteg ilyen szervezet van, és náluk hálásabb kutyát higgyétek el, hogy nem fogtok kapni. Mentsétek meg inkább őket, és adjatok nekik boldog, békés további életet. Lil Nas X és a Montero, ezzel a dallal fogunk tovább menni a folytatásban.

Csodálatos a Budding Field és a These Words 2004-ből szólt itt a Forrás Rádióban. Aztán nem sokára itt lesz velünk 2012-ből a Skeeter Boy is, Avril Lavigne-től. Most viszont Szigalával indulunk tovább, már szól is a Melody.

Elértünk az óra végéhez, úgyhogy én most gyorsan átadom a mikrofont Szabó Pistinek, hogy el tudja nektek mondani a híreket, információkat. Utána pedig jövök vissza és indítom a következő órát Paul Ruster és Savity közösével. Ez lesz a That Girl. Mutatom!

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 6 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Nőtt a forgalom a reptereken, megkezdődik Komáromban a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. Jövök a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció a Facebook oldalán. Tájékoztatásuk szerint Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-ig várják. Emlékeztettek, hogy október 1-től az elnevezések változnak. A vármegye helyett újra megye, a főispán helyett kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az idén augusztusban 2.137.301 utas fordult meg, 12,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte az MTI-vel a Budapest Airport. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot, a tavainál 13,7%-kal több. Augusztusban a legnépszerűbb úti cél London, Tel Aviv és Isztambul volt a budapesti repülőtérről. Megkezdődik Komáromban a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. A kivitelező a több ütemben történő munkálatok ideje alatt arra törekszik, hogy az utca a lehető legnagyobb mértékben folyamatosan járható maradjon, és a közlekedés csak a feltétlenül szükséges mértékben korlátozza. A kivitelezés nagy részében egyszerre csak az út egyik oldalán dolgoznak, a másik oldalon legalább 2,5 méter széles sáv marad szabadon, ahol jelzőrök irányításával váltakozó irányban haladhat a forgalom. A napi munkák befejezése után legalább 6,5 méter széles útfelület áll majd rendelkezésre a kétirányú közlekedésre. És végezetül sport, Varga Barnabásra combsérülése miatt kihagyás vár, így nem lesz bevethető a labdarúgó válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóin, értesült a Nemzeti Sport. Varga combjában a szakadás már az első vizsgálatok alapján megállapítható, viszont annak mélysége, hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt, nem. Az oldal szerint legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kellőt már Koroszi szövetségi kapitánynak.
0: Időjárás.
1: Nyárias időre van kilátás a hétvégén, a maximumok nagyrészt 25 fok felett alakulnak. Jövő hét hétfőn azonban érkezik egy újabb hidegfront, amely mögött visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok, Pistineket pedig köszönöm szépen a híreket, információkat. 2 óránk még van együtt hátra, és hát megállás nélkül hozom nektek majd a jobbnál jobb slágereket. Például itt lesz majd Tom Craft és Mogwai, valamint Idira közös a Happiness. Most pedig, ahogy előző óra végén ígértem, indulunk tovább Paul Ruster és Savity közösével. Szól a Bad Girl, ez pedig a...

Medusa.

Calvin Harris-től szólt a Smog the Pain Away 2025-ből itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Hamarosan, azaz nagyjából másfél óra múlva azonban kezdődik a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session, amiben majd DJ Hubik fog benneteket végig kalauzolni, úgyhogy érdemes a folytatásban is velünk tartani. Most megyünk tovább Filóval, már szól is a még egyszer.

Lennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni, addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas. Na pucsol,

0: te szóhez glamú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuket Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsol!

0: vagy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig velem.
1: Szép estét, sziasztok! Már csak egy óránk van hátra együtt, de addig is a jobbnál jobb dalokat fogom nektek hozni, ígérem a folytatásban. Aztán 8 órától indul a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session. Viszont most még egyelőre én vagyok a pult mögött, szóval indítom Disco Mambino és Nile Rodgers, valamint Sophie Ellis Bextor közösét.

Krisztál Rock és Kávó közöse a Birkin Bag, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Én pedig most el fogok búcsúzni tőletek, hiszen hamarosan érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba. DJ Hubik fog majd benneteket végig kalauzolni. 8 órától jön a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session szokás szerint. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. További szép estét kívánok nektek, sziasztok!

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
3: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombat estét kívánok. Nem kell megvárni a kémények ellenőrzésével a fűtési szezont. Több mint 200-an kezdték meg, 10 hetes katonai alapképzésüket Tatán, lomtrágyázást végeznek Dorog egyes közterületein. Ezek a hírpercek 2026. szeptember 19-én, szombat este Szabó Istvántól. Már is hozom a részleteket. Nem kell megvárni a kémények ellenőrzésével a fűtési szezont. Fontos, hogy a kémények megfelelő állapotúak legyenek, hiszen ezen múlhat a saját és a családunk biztonsága, mondta a rádiónknak Körtvéi Fáj Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Körtvéi Fáj Dinát hallják.
4: Kéményseprőket érdemes lehet akár már a nyár folyamán hívni, de a fűtési szezon előtt mindenképpen tegyük ezt meg. A nyáron egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, akkor könnyebb időpontot egyeztetni, kevesebbet kell várni, de még azért most sem vagyunk elkésve. Nagyon fontos, hogy a kémények egyébként megfelelő állapotúak legyenek, hiszen ezen múlhat a saját és a családunk biztonsága is. A magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők a család házakhoz nem mennek ki automatikusan, csak a társas házakhoz. Ha családi házban élünk, akkor időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és a szükséges a tisztítás is díjtalan. Időpontot egyeztetni online is tudunk a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon, illetve hogyha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, akkor az 1818-as telefonszámot kell hívni, és a telefonos menüben pedig az 1-es, majd a 9-es, és végül újra az 1-es számot kell megnyomni. Azok a családi házak, amelyeknél gazdálkodó szervezet székhelye van, telephely, fióktelepként van bejegyezve, nem a katasztrófavédelem kéményseprői fogják ellenőrizni, ezt kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint. Ha valahol új fűtőeszköz kötöttek a kéményre, felújították a kéményt, az csak akkor használjuk, hogyha egy kéményseprő a helyszínen járt, és egy műszaki vizsgálat során ellenőrizte, és egy megfelelőség nyilatkozatot állított ki róla, így tudjuk majd biztonsággal használni a kéményt. Enélkül a kémény használata tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást pedig az előbb említett webes felületen lehet megrendelni, vagy az 1818-as telefonszámon. Fontos még elmondani azt is, hogy a biztonságunk érdekében szerezzünk be füst- és szénmonoxid érzékelőket is az otthonunkba.
3: Több mint 200-an kezdték meg 10 hetes alapkiképzésüket a Tatai Magyar Honvédség 25. számú Klapka György páncélos dandár laktanyájában, hétfőn a katonai alapfelkészítési programban. A páncélos dandár tájékoztatása szerint hétfőn 207-en vonultak be a Tatai laktanyába, hogy megkezdjék 10 hetes alapkiképzésüket. A bevonulók 19 alakulathoz írtak alá szerződést. A bevonulás első napján a dokumentumok kitöltése után egészségügyi szűrésen vettek részt a fiatalok és felvették a felszerelésüket. A kiképzés első két hetében a fizikai állapot fejlesztésen van a hangsúly, a további 8 héten pedig a katonai alapfelkészítésen, amelynek része a többi között az alaki foglalkozás, valamint a fegyverzet és harcászati ismeretek. Az alapkiképzés sikeresen elvégzők a tervek szerint november 20-án tesznek esküt. A Magyar Népmese napja alkalmából idén is megrendezi népmesemondó versenyét a Magyari Zoltán Tudás Központ és Könyvtár Tatán. Ezúttal a téma a varázslat. Jelentkezési határidő szeptember 22-e, jelentkezni a rendezvény kukac.tataikönyvtár.hu e-mail címen lehet. Minden kis mesemondót szeretettel várnak. Szeptember 15-e és 21-e között, tehát még a hétvégén lombtrágyázást végeznek Dorog egyes közterületi növényein, tájékoztatott Facebook oldalán Dorogváros önkormányzata. A permetezésre az éjszakai órákban kerül sor, a kezelést kézi pneumatikus permetezőgéppel végzik, amely a közlemény szerint nem jár hanghatással. A szakemberek az előírásoknak megfelelően védőruházatban, a permetezési napokon este 10 és hajnal 4 óra között dolgoznak. A tájékoztató szerint az esetleges tárgyakra, például gépjárművekre kerülő permetanyag nem okoz károsodást, és a melegvérű állatokra sem jelent veszélyt. Az esztergomi Vasarik Orvosi Kórház korszerűsítéséről, szakember utánpótlásáról és hosszú távú fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett Radnai Már országgyűlési képviselő az intézmény vezetésével. Beszámolója szerint az átfogó felújítás mellett egy új térségi kórház létrehozása is felmerült, döntés azonban még nem született. A képviselő Pák Péter főigazgatóval és Lőrinc Krisztina regionális igazgatóval járta végig a kórház több osztályát. Az esztergomban és Dorogon működő intézmény szakmától függően 90-120 000 térségi lakos ellátásáért felel. Maszkban, elemlámpával a kezében jelent meg egy dorogi épületben egy férfi, ahol egy hajléktalan férfi aludt. A vádirat szerint bottal bántalmazta áldozatát, pénzt és értéktárgyakat követelt tőle, majd a megszerzett zsákmánnyal elmenekült. Szeptember 15-én a bíróság a férfit nem jogerősen 7 év fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott letartóztatását a bíróság az ügyészség indítványára, az ítélet kihirdetését követően fenntartotta, ez a végzés végleges, számolt be róla a dorogimedence.hu oldal. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu ZRT idén is megszervezi az Idősek Hete programsorozatot szeptember 21-e és 24-e között. A megnyitó szeptember 21-én 18 órától lesz a Tatai Művelődési Központban, ahol Johann János prímás és zenekara ad majd koncertet. Az idei programban szeptember 22-én az Estmoziban vetítik a Magyar Mennyegző című filmet, szeptember 24-én délután pedig zenés előadásra várják az érdeklődőket. És végezetül sport, második helyen végzett a nyergesújfalui csapat a Dufour hajó osztályban a 2026-os Adria Cupon, írja a dorogimedence.hu. A 6 versenynap alatt megrendezett 8 utam mindegyikén dobogós helyezést értek el a nyergesiek. A Gate B Lights Adria Cup meghívásos amatőr tengeri vitorlás verseny az idei kiírás két hajó osztályt különböztetett meg külön értékeléssel. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek 2026. szeptember 19-én szombat este. Köszönöm figyelmüket! További jó rádiózást és szép estét kívánok velem legközelebb, kivételesen hétfő délután 12 óra 57 perckor találkozhatnak. Addig is minden jót!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubik.
5: Nagyon szép estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál a műsorvezető, jó magam, Hubik Sándor. Mire is várnák, indítsuk el a szombatesti készülődést. A lejátszók mögött DJ Bedecs óriási feldolgozásokkal készül, ő pörgeti fel ugyanis az estét egészen 21 óráig, ami pedig a folytatást illeti 21 órától a csütörtöki Light Sessionből már tök jól ismert DJ Major Gép fokozza a hangulatot, de mielőtt indítanánk a szombat estét, ne felejtsétek el beírni

kiállítás 21 órától, és a zöld színű karszalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 órától, ezúttal is díjtalan. Ami pedig a ma esti folytatást illeti, ne felejtsétek el, 22 órától lesz Club Sessionünk is, ahol DJ Marák hozza a legjobb klubslágereket, működik SMS Viber számunk is, 0620 978 9785. Írd meg nekem üzenetben, melyik zene tetszett a legjobban a Mix műsorban. Mi a programod ma estére? Netán készülsz-e az október 10-i szombati szingli partiba? Köszönöm, hogy velünk maradsz, a műsorvezető Hubik Sándor és DJ Bedecs, indítsuk a szombat estét. Hangerőt fel, jó szórakozást mindenkinek!

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól

Saturday Night Session, a Forrás Rádió és a térsége egyetlen élő bulindító mix műsor, aminek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt órában DJ Major Gabe mixelt nektek. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak nekik jó pihenést. Maradjatok továbbra is a Forrás Rádió, perceken belül jön a Club Session 22 órától, ahol DJ Marák klub mixei pörögnek egy egész órán keresztül, a 23 órától sincs leállás. Sugar Radio Show Robi Schulz kötelező összeállításával, DJ Hubik Sándor most kicsekkolok, ne felejtsétek el beírni. Még egyszer mondom,

0: Zöld karszalagot választó szingli hölgyeknek a belépés 22 óráig teljesen díjtalan. Jövő héten szombaton pedig újra itt leszünk a Forrás Rádióban élő adásban. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

Love Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Robin Schulz. On air. Hangolodj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este

0: Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig.
1: This is Sugar Radio with Robin Schulz.

ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele. Mindig vele.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a forrásra.

0: arányosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Elmondok megint.